Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Picivel 2 óra után elom mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Nem sokára egy újabb óriási fesztiválon bulizunk közösen. Az összes rádió egy DJ-vel. A kampuszon, amire egyébként jövő héten páros belépőket is lehet tőlünk nyerni. És ahol? Na, hogy a rádió egyes DJ-k között ott lesz DJ Metzger Viki is, aki most nagy bogival és Viszmuddal hozza az igazi mai slágert, az az éden, amit indítok.

0: fiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió 1 játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió 1 szól.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Kellemes éjszakát, jó bulit, jó hétvégét, jó nyarat mindenkinek. Hát mindjárt a nyár közepén vagyunk, július 12-e van. Én pedig hozom ennek a nyárnak az egyik legnagyobb party kedvencét. Alex Kenji érkezik, ez a Bambolé itt a rádió egyen. Egy csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A következő órában is bennem aztán lehet bízni. Olyan nagy kedvencekkel készülök, mint Metzger Viki, vagy éppen Sam feldújdonsága. De hozom majd Purple Disco Machine-t, a halott pénzt, és Ray Daltont is. Beleindítok a következő zenei óra elején a Blood Runnin, ami érkezik a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket, fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
3: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban a gyógyszerésztől hallunk, és ennek megfelelően alkalmazzuk a gyógyszereket. Egy gyógyszerdobozában mindig van betegtájékoztató, ahol össze vannak foglalva azok a tudnivalók, amit adott gyógyszerre vonatkoznak. Értve ez alatt, hogy hogyan kell alkalmazni, milyen kizáró feltételek vannak, mi az, amit kerülni kell esetleg a gyógyszer alkalmazások közben, és az is, hogy milyen mellékhatások jelentkeznek. Természetesen ezeket úgy kell kezdeni, nem minden ott felsorolt mellékhatásra kell számítanunk, az is lehet, hogy egyáltalán nem jelentkeznek mellékhatások, és az is lehet, hogy egy ritkának számító mellékhatás az épp nálunk fog megjelenni. Arra vonatkozóan is mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell egy gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, feledhető-e, ez kifejezetten ellenjavalt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és itt mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a Rádió egy DJ-k pedig időnként saját maguk készítenek dalt, máskor viszont összeállnak menő hazai előadókkal. Hát most ez utóbbira hozok egy példát. Nagy Bogi és Des Jó leszek újra című dalára kérték fel DJ Metzger Vikit, hogy viszit gondolja újra is. Itt van. Szenzációs lett. Az igazi mai slágerek között ezt indítom a Rádió 1-en.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ezen a nyáron 2 órás a live mix, minden nap, vagyis hétköznapokon és hétvégén is, így a mai napon is 5-től 7-ig mix, 7-től 8-ig pedig kívánságműsor, a mixek mellett pedig pörögnek az igazi mai slágerek egyébként is megállás nélkül, most az egyik legújabbat hozom Sam Feltől Rosalinnel, ez a Heart Like Mine, itt a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék a Balázsék Weekenddel, jövő héten hétfőn, vagyis holnap pedig újra jönnek, és hát ugye egész héten DJ Odi koncertbelépőket is lehetett nyerni, elképesztő, hogy mindenki ott akar lenni, amit egyébként meg is értek. Na,

0: Külön is az Azizám, csak pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna-Budapesti szakaszán tartósan alacsony vízellás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízellása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje emiatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvíz szolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélső

0: biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkút rendszerrel folyamatosan ellenőrzik, indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék.
1: A tudáspercet hallották.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Négy után is jönnek a legnagyobb kedvencek. Hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, és ahogy ígértem, jönnek egymás után a kedvencek. Most Cashmere és a Wild Ride, amit indítok a rádió egyen.

A Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

És két érdekes, meg fontos világnap is volt a héten, a csók világnapja és a rántott csirke világnapja. Wow! Az igazi mai slágerek között Ray a folytatásban, ez a Where is my husband itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Bibi Rexa, az albán származású énekesnő, aki most új mörcsöket mutatott be, amiben pont az albán származására is felhívja a figyelmet, és mindenféle gegeket is csinálnak. Ebből szerintem nagyon menő lett, az Instagramon is meg lehet nézni. Én pedig közben mutatom, hogy milyen dallal készült nem is olyan rég, az aktuális kedvencek között. Fétlesz, Bibi Rexa és a New Religion. Itt a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Idén is lesz Kodály Művészeti Fesztivál, keresik a legfinomabb lekvárokat. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Július 29-e és augusztus 2-a között rendezik meg a Kodály Művészeti Fesztivált Kecskeméten. Többféle színpadi produkciókkal találkozhat majd a közönség. Mások mellett a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves Kecskemét táncegyüttes műsora, valamint a 35. nemzetközi Kodály szeminárium résztvevőinek koncertje is látható lesz. De színpadra áll Dés László és a Free Sounds Quartet, és vonósok, ütősök, fafúvósok is. Tartanak zenés város sétát, interaktív workshopot, de kiállítások is nyílnak. A részletes program elérhető a Híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ közösségi oldalán. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület 10. alkalommal hirdette meg versenyét. Hagyományos ízű, cukormentes és különleges lekvárokat is várnak, emellett zöldségkrémekkel is lehet nevezni. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Túrinform irodában lehet leadni augusztus 7-ig. Eredményt két héttel később a Híres Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek majd. A legfinomabb lekvárok és krémek készítőit díjazzák is. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta el a rádiunknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
3: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mi mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit kivizsgáltunk innen, az veszélyes.
2: Hosszabb-rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél, itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Alkalmazzuk helyesen a felírt gyógyszereket. Fontos, hogy betartsuk az adott készítményre vonatkozó ajánlásokat az adagolás és a tárolás tekintetében is, hogy biztonságos legyen a terápia, mondta rádiónknak Sebők Szilvia, a Semmelweis Egyetem fő gyógyszerésze.
6: Nagyon fontos, hogy amikor a gyógyszerénket kiváltjuk, vagy amikor az orvosnál elhangzik, hogy egy bizonyos gyógyszert kellene alkalmazunk, akkor próbáljuk megjegyezni azokat az információkat, amelyeket vagy az orvostól, vagy a gyógyszertárban

0: És mindig találunk utasítást, hogy hogyan kell a gyógyszert tárolni. Maga a hűtött tárolás az általában a hűtőt jelenti, ha lehetséges, annak ne az ajtajában tároljuk a gyógyszert, ott általában melegebb a hőmérséklet, mint a hűtő belső részeiben, és arra is figyeljünk, hogy ne érjen hozzá a hűtőnek a hátoldalához, könnyen oda tud fagyni esetlegesen a készítmény. Arra vonatkozóan is mindig van a betegtájékoztatóban adat, hogy a gyógyszer aprítható-e, felezhető-e, ez kifejezetten ellenjavalt az alkalmazási előírás szerint, akkor ezt ne is tegyük meg. Előfordulhat, hogy olyan maga a gyógyszer felépítése, hogy azzal, hogy elfelezünk, sokkal nagyobb mennyiségű hatóanyag szabadul fel adott idő alatt, és így egy gyorsabb hatás, és egy mellékhatások fokozott megjelenése is előfordulhat. Egyébként amennyiben valamiért az információk nem minden részét sikerült megegyeznünk, a gyógyszertárban a gyógyszerészek, gyógyszertári asszisztensek mindig nagyon szívesen segítenek nekünk abban, hogy adott gyógyszert hogyan kell alkalmazni.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

0: Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy el a mindenkinek egy szép reggelt, a mikrofonnál Király Tamás. 5 óra után 13 perccel a legnagyobb kedvencek nálunk szólnak. Július 12-e van, a Dalmák és az Izabellák a névnaposok. Sok boldogságot nekik. Én pedig pörgetem tovább a hangulatot méghozzá egy rádió egy DJ-vel. Regál Lili és a Badiula Heal Me, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom a Heal Me. Fogadjátok szeretettel itt a Rádió 1-en.
2: Ez

0: Azok rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, elég hullámzó volt a hét időjárás tekintetében, és hát valami ehhez hasonló lesz, bár pici stabilabban ilyen 27-28 fokos maximumokkal, és aránylag sok napsütéssel, ez egy jó hír, és a mai napra is ezt jósolja a meteorológia.

0: reklám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: A Fővárosi Vízművek Facebook bejegyzésében közölte, hogy bár a Duna budapesti szakaszán tartósan alacsony vízellás várható, ez nem veszélyezteti a főváros ivóvíz ellátását. Az előrejelzések szerint a folyó vízszintje a következő napokban nem emelkedik 80 cm fölé Budapesten. A cég szerint ez a helyzet egy hosszabb távú folyamat része. Az elmúlt körülbelül 2 évtized éghajlati változásai miatt erősödnek az időjárási szélsőségek, legyen szó árvizekről vagy aszályos időszakokról. A tavalyi adatok is ezt a tendenciát mutatják, amikor a folyó vízellása 111 napon át 120 cm, 27 napon keresztül pedig még 100 cm alatt is maradt. A Duna vízszintje emiatt egyre ritkábban mozog a megszokott tartományban, így az ivóvíz szolgáltatásnak egyre gyakrabban kell alkalmazkodnia szélsőséges üzemeltetési feltételekhez. A tartósan alacsony vízállás elsősorban üzemeltetési kihívást jelent, mivel ilyenkor kevesebb víz jut a parti szűrésű kutakba, ami megnöveli azok igénybevételét. A vízmű szerint ez a terhelés a jelenlegi helyzetben nem kritikus mértékű, mivel a rendszer jelentős kapacitás tartalékokkal rendelkezik, a terhelést pedig a vízbázisok között minél egyenletesebben osztják el, hogy a szolgáltatási területen élők folyamatosan elegendő ivóvízhez jussanak. A vízmű szerint az ellátás biztonság mellett a víz minősége is garantált. A mérési adatok szerint alacsony vízállás idején sem a Duna, sem a hálózatba juttatott ivóvíz minősége nem romlik, és továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak. A vízbázisok környezetében lévő esetleges szennyező forrásokat egy kiterjedt figyelőkút rendszerrel folyamatosan ellenőrzik, indokolt esetben pedig sűrítik a mintavételeket is, hogy a legkisebb környezeti változásokat is időben észleljék.
1: A tudáspercet hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen a jövő hét sem telik el nálunk játék nélkül. A kampusszal lehet majd páros belépőket nyerni, mert hogy madá, hogy ott is ott leszünk, és visszük a hallgatóinkat is. Ő pedig Taylor Swift a folytatásban, az aktuális kedvencünktől az Opel Eye-t. Ez az igazi mai sláger jön már is a rádió 1-en.

bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lép be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elindultak a játszótéri csendes órák, nyári nyitvatartás a kecskeméti könyvtárakban. Ne feledkezzünk meg az utasbiztosításról, ha külföldre utazunk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindultak a Rudolf kertben lévő játszótéren a csendes órák. Szemerei Népataki Klaudia Kecskemét polgármesterek közölte. Keddenként 10 és 12 óra között, szerdánként 16 és 18 óra között a játszóteret. Elsősorban az autizmus spektrum zavarral, szenzoros feldolgozási zavarral, érzékenységgel küzdő gyermekek használhatják családjuk vagy pedagógusaik kíséretében. A városvezető kiemeli, az intézkedés célja nem az elkülönítés, hanem az esélybiztosítása ahhoz, hogy az esseni gyerekek egy nyugodtabb, befogadóbb, toleránsabb környezetben játszhassanak. Nyári nyitvatartás szerint fogadják az olvasókat a kecskeméti könyvtárak. A Katona József könyvtár közölte, a központi könyvtár egész évben a megszokott rend szerint kettől szombatig várja a látogatókat. A Hetényegyházi, a Széchenyi Városi, a Ménteleki és a Hunyadi Városi Intézmény is változatlanul nyitva tart a nyári szünet ideje alatt is. Egyes fiók könyvtárak látogathatósága azonban módosul. A Kadafalvi és a Műkertvárosi intézmények augusztus 20-a után nyitnak. A Petőfi városban és Katonatelepen időszakosan tart zárva a könyvtár. A részletek elérhetők a Katona József könyvtár közösségi oldalán. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni. Mindenféle kiegészítő biztosítással együtt mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél, itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Szép reggelt, jó hétvégét, jó nyarat mindenkinek. A mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után járunk, most már 6 perccel. Az igazi mai slágerek között pedig egy olyat választottam, ami ilyenkor szerintem mindenkinek jó fog esni, akár most ébredünk, akár hazafelé tartunk a buliból. Ez mindenkinek egy kis jó lendületet ad. Jó, megszérkezik a Kings and Queens-szel, aki pedig üzenne a számunk 0620 311 111. Szép reggelt még egyszer, és jó hétvégét!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Ő pedig Alex Kenji, egyenesen Olaszországból Pisából, aki nemrég elmondta, hogy nem gondolja túl a zenélést. Ő egy dolgot szeretne, jó hangulatot csinálni, bárhol is, startbulit, vagy bármikor is készít egy felvételt. Hát, ez szerintem tökéletesen hozza jó hangulatot. Az egyik legnagyobb nyári kedvenc Alex Kenji és a Bambolé, amit indítok itt a Rádió 1-en. Szép reggelt!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Óvoda bővítés Kecskeméten, fokozott óvatosság szükséges a szabad vizeken, sikeres volt a gólyák látványgyűrűzése. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Folytatódik az óvodafejlesztés Kecskeméten. Három csoportszobás korszerű és akadálymentes intézményé alakítják a Kálmán Lajos óvoda Ménteleki tagóvodáját több mint 600 millió forintos beruházással. Szemerei Népataki Klaudia polgármester tájékoztatása szerint a beruházás során a meglévő kis alapterületű helyiségeket összevonják, és az épület mellé két új csoportszoba, valamint modern kiszolgáló helyiségek épülnek. A fejlesztés eredményeként az intézmény összesen 75 gyermek befogadására lesz alkalmas. Két ütemben zajlanak a munkálatok, először felépítik az új szárnyat a két csoportszobával, majd a régi épületrész belső átalakítását végzik el. A kivitelezés az év második felében indulhat. Az új óvodát a tervek szerint 2027. szeptemberében vehetik birtokba a gyerekek. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiunknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Sikeres volt a fehér gólyák látványgyűrűzése programsorozat Bács-Kiskunban. Idén csaknem 300 gólyafióka kapott jelölést 106 fészekben, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság. Az események 40 településen zajlottak, és több mint 2200 érdeklődő volt kíváncsi rájuk. Kitérnek arra is, hogy a fehér gólyafiókák június közepére érik el azt a fejlettségi kort, amikor gyűrűvel megjelölhetők. Az idei program Bácsalmáson kezdődött, és június végén Kiskörösen és Akasztón zárult. Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél, itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy köztük pedig Taylor Swift, akinek ugye egy hete volt a lakziát, szerintem most is számolják excelekben a költségvetést. Azt tudja, hogy van egy 8 milliárdos tétel, 8 milliárdos, ami nem direktben a lakzi költsége volt, hanem pluszban kifizették különböző New Yorki alapítványoknak, hogy ezzel kárpótolják a New Yorkiakat a fennakadásokért, amit a lakziuk csinált. Az oké. Taylor Swift jön, az igazi mai sláger a The Fate of Ophelia, amit indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig újra játék nálunk, méghozzá kampusz belépőkért, ahogy ezt ígértük. Minden komoly valamire való fesztiválon ott leszünk, és visszük a hallgatóinkat is. Jövő héten erre lehet nálunk belépőket nyerni. Ő pedig egy igazi fesztivál kedvenccel, Sam Feld, Rosalind és a Half Like Mine, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger megy, már csak egy óra is jönnek Balázsék, a Balázsék Weekenddel, és már csak kevesebb, mint egy hónap is jön Balázs DJ Oti koncertje. Fú, de sokan várnak rá. Össze pedig jön a turné Reed Atontól. Ő kezdi a következő zeneórát is nálunk, az igazi mai sláger a Blood Runnin, mindjárt hozom a rádió egyen.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
3: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
5: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
6: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie! Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
7: Alfa Echo Bravo!
1: Engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: lekapcsolni, lassan indulunk.
1: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
2: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk, üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
1: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
3: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Idén is lesz Kodály Művészeti Fesztivál, keresik a legfinomabb lekvárokat, rosszul vizsgáztak az USB töltők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Július 29-e és augusztus 2-a között rendezik meg a Kodály Művészeti Fesztivált Kecskeméten. Többféle színpadi produkciókkal találkozhat majd a közönség. Mások mellett a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskemét Táncegyüttes műsora, valamint a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium résztvevőinek koncertje is látható lesz. De színpadra áll Dés László és a Free Sounds Quartet, és vonósok, ütősök, fafúvósok is. Tartanak zenésváros sétát, interaktív workshopot, de kiállítások is nyílnak. A részletes program elérhető a Híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ közösségi oldalán. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület 10. alkalommal hirdette meg versenyét. Hagyományos ízű, cukormentes és különleges lekvárokat is várnak, emellett zöldségkrémekkel is lehet nevezni. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Túrinform irodában lehet leadni augusztus 7-ig. Eredményt két héttel később a Híres Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek majd. A legfinomabb lekvárok és krémek készítőit díjazzák is. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Rosszul vizsgáztak az USB töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta el a rádiunknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
5: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit kivizsgáltunk innen, az veszélyes.
4: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél, itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
3: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás. Ki hogy bírja a nyarat? Élvezzük? Hát akkor élvezzük tovább az igazi mai slágerekkel. Regarden és a Ride It a telefon, Viber és SMS-szemünk

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy, a hírek szerint pedig Lady Gaga stúdióba vonult, ami egy jó hír, ugye nagyon sok mindent csinált tavasszal, turnézott, filmet forgatott, promózott, és most viszont újra az alkotási a főszerep, de egy nagyon érdekes dolgot is mondott, egészen pontosan azt, hogy a következő albumom a művészetem egy másik oldalát mutatja meg. Érdeklődve várjuk, hogy milyen lesz. Ez az egyik aktuális kedvencünk tőle, szenzációs a dal, Lady Gaga és az Abrakadabra, ezt indítom már is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Elindultak a játszótéri csendes órák, nyári nyitvatartás a kecskeméti könyvtárakban. Ne feledkezzünk meg az utasbiztosításról, ha külföldre utazunk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindultak a Rudolf kertben lévő játszótéren a csendes órák. Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemét polgármesterek közölte. Keddenként 10 és 12 óra között, szerdánként 16 és 18 óra között a játszóteret, elsősorban az autizmus spektrum zavarral, szenzoros feldolgozási zavarral, érzékenységgel küzdő gyermekek használhatják családjuk vagy pedagógusaik kíséretében. A városvezető kiemeli, az intézkedés célja nem az elkülönítés, hanem az esélybiztosítása ahhoz, hogy az eseni gyerekek egy nyugodtabb, befogadóbb, toleránsabb környezetben játszhassanak. Nyári nyitvatartás szerint fogadják az olvasókat a kecskeméti könyvtárak. A Katona József könyvtár közölte, a központi könyvtár egész évben a megszokott rend szerint kettől szombatig várja a látogatókat. A heti nyegyházi, a Széchenyi városi, a Ménteleki és a Hunyadi városi intézmény is változatlanul nyitva tart a nyári szünet ideje alatt is. Egyes fiók könyvtárak látogathatósága azonban módosul. A Kadafalvi és a Műkertvárosi intézmények augusztus 20-a után nyitnak. A Petőfi városban és Katonatelepen időszakosan tart zárva a könyvtár. A részletek elérhetők a Katona József könyvtár közösségi oldalán. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél, itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és természetesen jövő héten sem hagyunk senkit játék nélkül. A kampuszra lehet páros belépőket nyerni, mert hogy ezen a fesztiválon is ott leszünk, és ott lesz az összes Rádió 1 DJ. Ilyen a nyár a Rádió 1-jel, és ilyen egy nyári kedvenc itt a Rádió 1-en. Daddy Yankee, Katy Perry, Snow és a Konkám.

0: Rádió egyet hallgatják.
1: Változatos Zsönék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Ezek szólnak továbbra is megállás nélkül, viszont 8-tól jönnek Balázsék is a Balázsék Weekenddel, a hét legjobb pillanataival, holnap reggel 6-tól pedig friss adás. Viszont én még mivel készültem? Ezt mindenki imádni fogja most. A Faithless dalból, egy klasszikusból, a 2026-os verziót Bibi Rexa készítette el. Ez a New Legion, amit indítok az igazi mai slágerek között. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel.

0: goes.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea. Gól!
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkennerben Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
6: V6-os motor. 639 lóerő.
7: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
6: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
7: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
6: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
8: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvező áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
9: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
10: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
11: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
12: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
11: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
12: Mi így építjük a jövőt.
11: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
12: Légy te is a csapatunk tagja.
11: A jövőt mi alakítjuk.
12: Benne vagy?
11: jelentkezés@infineon.com.
13: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
14: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
1: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
14: Alfa.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk. Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy Gong legfrissebb hírei.
2: Óvodabővítés Kecskeméten, fokozott óvatosság szükséges a szabad vizeken, sikeres volt a gólyák látványgyűrűzése. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Folytatódik az óvodafejlesztés Kecskeméten. Három csoportszobás korszerű és akadálymentes intézményé alakítják a Kálmán Lajos óvoda Ménteleki tagóvodáját, több mint 600 millió forintos beruházással. Szemerei Népataki Klaudia polgármester tájékoztatása szerint a beruházás során a meglévő kis alapterületű helyiségeket összevonják, és az épület mellé két új csoportszoba, valamint modern kiszolgáló helyiségek épülnek. A fejlesztés eredményeként az intézmény összesen 75 gyermek befogadására lesz alkalmas. Két ütemben zajlanak a munkálatok, először felépítik az új szárnyat a két csoportszobával, majd a régi épületrész belső átalakítását végzik el. A kivitelezés az év második felében indulhat. Az új óvodát a tervek szerint 2027. szeptemberében vehetik birtokba a gyerekek. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiunknak Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Sikeres volt a fehér gólyák látványgyűrűzése programsorozat Bács-Kiskunban. Idén csaknem 300 gólyafióka kapott jelölést 106 fészekben, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. Az események 40 településen zajlottak, és több mint 2200 érdeklődő volt kíváncsi rájuk. Kitérnek arra is, hogy a fehér gólyafiókák június közepére érik el azt a fejlettségi kort, amikor gyűrűvel megjelölhetők. Az idei program Bácsalmáson kezdődött, és június végén Kiskörösen és Akasztón zárult. Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél, itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Feltettek az amerikaiaknak egy kérdést, és arra voltak kíváncsiak, hogy ki hogy válaszol, és kíváncsi vagyok, hogy szerintetek milyen eredmény született. A kérdés az úgy szólt, hogy... Fogd meg egy általad szeretett rokonodat. Fogod most így kiemeled ebben a pillanatban, berakod egy szobába, ahol 100 évig kell élnie, egy üres szobában, és mind éjjel-nappal fény van. 100 évet kell ott leélnie. Te kapsz ezért 3 millió

0: hogy mehet a játék, letelt. És te megkapod a $3 millió. Ő semmire nem emlékszik, viszont 100 évet leéltetsz vele egy szobába, hogy senki nem szól hozzá, senki nem beszélget. Többször őrül bele, többször éli, többször sír, és nem tud meghalni. 100 évet van egy szobába, $5 millió, és egy másodperc alatt vége.
1: Szegény mama. Mennyi minden.
0: És egy fontos, hogy egy szeretett rokonodat, tehát, hogy nem a haragoddal az apád, hanem egy nagyon testvér, gyerek, 100 évig. És a 100
2: Többen év ott elakadtak, hogy mi ez a szeretett rokon.
0: Igen.
2: Hogy ez egy ellentmondás.
0: De hogy próbálj belehelyezkedni. Ez volt a kérdés. És képzeljétek el, hogy nagyjából az amerikaiak 70%-a azt mondta, hogy igen, fognám a gyerekemet, fognám a feleségemet, fognám az anyámat, és mivel törlődik az összes emléke, és nekem ez egy másodpercembe telik, ezáltal végig életném vele a 100 évet, és elvinném a pénzt. És kevesebben voltak azok, hogy nem érdekel az egy másodperc, nem érdekel az, hogy 5 millió vagy $3 millió, hanem az érdekel, hogy vele ott leéletek 100 évet egyedül egy szobában, úgy, hogy állandó fény van a szobában, valahogy így volt megfogalmazva, hogy folyamatosan világos van 100 év.
1: Hát ez megőrülsz 3 nap után.
2: Igen, de ezt bevállalja meg, akire ezt, hogy persze, az annak valószínűleg soha nem volt még pénze. Tehát hogy ezt a szegény embereknek tűnik egy ilyen nagyon nagy tétű dolognak, de hogy akinek volt mondjuk valaha annyi pénze, hogy mondjuk ne kell nélkülöznie, annak azt szerintem...
1: Mindig tudsz olyan pénzösszeget mondani, ami nem volt. Tehát nem aki tudom. Viszonylag jól él, annak is azt mondod, hogy akkor nem $3 millió mondasz, hanem 20-at, amivel nagyon nagy álmokat lehetne megvalósítani. Szerintem ez nem tudod, itt ebben a felmentő öv, amiben így kapaszkodsz, az az egy másodperc.
0: Nagyon jó, nagyon összetett a kérdés. Hiszen tök jól van súlyozva, neked egy másodperc. Ő nem emlékszik majd semmire, tehát azt mondod, hogy nem sérült, nem emlékszik semmire, ugyanannyi idősen kapod vissza, de ott ő azt a 100 évet leéli, ami viszont te egy másodperc alatt keresel $5 millió. És azt mondja, mehet a játék, itt a csekk, megvan az 5 millió. Igen. De neki az ott 100 év volt. És nagyon kíváncsi voltam az eredményre, és leéletnék vele. És azt mondták, hogy igen, menjen, mert megvan a pénz. Ez egészen
2: nagyon
0: megdöbbentő.
2: Fura. Nekem én
0: a Laci azt mondja simán. Hát de várjál, egy szeretett rokonodat beraksz egy szobába 100 évre. Mindegy, hogy most öregszik-e közben, vagy ne ilyen részletet be. 100 évig valaki nem szól hozzád, te nem tudsz belehalni, és 100 évig ég a lámpa, és 100 évig egy üres szobába vagy, tök egyedül.
2: Én meghámozom a gyereknek a paradicsomot, szóval rám nézzetek.
0: Én fölvágtam neki a szőrőt, annyira féltem, hogy félregyem. Úgyhogy...
2: Rám nézzetek, ez nem én vagyok.
0: Tessék, ki mit mond? Ki mit mond? Fogd meg egy szeretett rokonodat. Van ilyen?
1: Van. Rengeteg.
0: Mondjuk a gyerekedet. Vagy a feleségedet. És egy másodperc múlva dollármilliómos vagy. Zsül,
2: neked kevesebb is elég lenne. Zsül, kapsz egy csellót.
0: A Zsül is gondolkozik.
2: Zsül, kapsz egy csellót, a pénzt kapod meg.
0: Mondjad? Persze! Hát ezt szeretem, hogy ilyen őszinte műsor
1: vagyunk. Persze, egy nap, vagy egy másodperc.
0: 100 évet leéletsz vele
1: nem
0: egy szobában.
1: Nem fog emlékezni.
0: De 100 év gyötrődést okozol. Zseniális.
2: Én ezt nem vállalnám be. Azért nem, mert amúgy maga a koncepció szerintem egy fasság.
0: Szerintem zseni a kérdés. Azért, aki ezt így beegyensúlyozta, ilyen jó arányérzéke, a kérdés zseni.
2: Ami olyan dolgokat meg bevállalnám, mit tudom én, mint egy másik rokonomnak mondjuk az egészségét kapom vissza cserébe, vagy tudod, az életét. Vagy
0: de nem
2: ez
0: a másik kérdés. Tehát
2: de maga az, hogy pénz, meg ez.
1: De neki
2: ez
1: nem is jobb lesz. Egy másodperc.
2: Nem tudom, ezt hasonlítani a kettőt.
0: Egy másodperc alatt ezt tőlik el.
1: És nagyon fontos kérdés.
2: De
1: neked
2: telik el egy másodperc, mert ő megéri ezt 100 évet.
1: De vége, és elfelejti az egészet.
0: Érted? Ott van az érdekes, hogy te pislogsz egyet, és kerestél $5 millió. Ő vele leélet 100 évet. Én ilyeneket tudok elaludni, ne haragudjatok.
1: De nem, és nagyon érdekes kérdés dobott be a hallgató, igen? Hogy van dupla pénz a két rokontra? Akunk be!
0: Jó, tehát oké, várj, van egy Lacink, aki azt mondta, hogy igen.
1: Simán.
0: Van egy Eszter, aki azt mondta, hogy nem, én is a nem belőlük, én elképzeltem volna a Benit, a Noelt, valakit ott, hogy 100 évet leéletek vele, nem? Van egy Zsül, aki gondolkozik, de most, hogy ránézek, szerintem Zsül az igen.
1: Igen, én kettőt raknék.
0: Te beraknál kettőt, de elfelejti, várjál, feloldozva azokat, akik igen. Beraknál. Elfelejti, de 100 évig sír, zokog, üti a falat, veri, ki akar jönni, nem tudja.
1: Konkrétan megőrül.
0: 100 évig megőrül, de 100 év után visszakapod, és semmire nem emlékszik, csak azt mondja, hogy honnan van a Maserati Balázs.
1: Semmi jó volt.
0: Nem érdekes, gyere egyéb még ebből az aranybégemből itt egy kicsit.
1: Fordíthatunk rajta egyet úgy, Laci, hogy vállalnád-e, hogy te kerülsz bele, az egész világnak ez egy másodperc lenne, te belekerülsz ebbe a 100 éves kapszulába,

0: Amerikába, az egész világ egy másodpercet várna, igen, te visszakerülni, és akkor kapnál 3 millió
1: dollárt. De elfelejtem a 100 évet.
0: Elfelejted a 100 évet.
1: Nem csinálnám végig.
0: Na, úgy vállalnád?
1: A rokonodat beraknád, de te nem vállalnád.
0: Ugye? Hát ez az.
1: Elfelejted a 100 évet.
0: Elfelejted, tehát hogy egy másodperc telt el, tehát ennyi ideig nem lennél itt, de neked 100 év.
1: Így elfelejted, de 100 évig egy üres szobába de lezárva
2: ez
1: egyedül. Szerintem
2: megmarad, ez olyan tudod, hogy onnantól kezdve egyszer látnád a szemében azt, hogy valami nem oké, és arra gondolod, ezt
1: oké, de most tételezzük fel, hogy elfelejtette, tényleg elfelejtette, tényleg megkapod a pénzt. Tehát,
2: de
1: hogy...
2: tudod, de ez, attól, egy csó, alapból nem szoktunk emlékezni azokra, amik az igazi nagy bajt kavarták bennünk. Tehát ez nem az emlék nem az emlékből fakad a sérülés, hanem az, hogy ezeket a dolgokat így a testünk, a lelkünk így valahogy így eltárolja.
1: Zseniális a kérdés. Zseniális a kérdés.
2: Attól, hogy tudatod nem tudja, attól még ez valamilyen hatása biztos, hogy lesz rád. Ezt nem tudom elképzelni.
1: De mondjuk tétezzük, hogy nincs. Mindent elfejtesz. Ott a lóvé egy másodperc. Gyula, arra kis időre kikapcsolnád a lokátor? Kérdezi egy hallgató. Igen.
3: Tudjuk, hol vagy.
1: Gondolkoztam rajta én is, és mondom, az eredményre voltam kíváncsi, de mondom, aki a kérdést így betette, nekem azért nagyon tetszik, mert nagyon jól van súlyozva. Nem egyből nem, csak aztán azt mondta, nem teszed meg vele, de megértem az igent is, hiszen elfelejti, fel vagy mentve, de közben meggyötöd, akit szerez, de semmire nem emlékszik. Zseni. Zseni a kérdés, és neked annyi, hogy indul a játék, gratulálunk, dollármillió mosoly.
0: Így van, és ennyi, neked egy másodperc a gyötrődés is.
1: Egy másodperc, hát neked nincs, neked egy másodperc, itt ő leéli a százét. Összeszorítom a fogam, túl van rajta, add a pénzt.
2: Az durva, hogy csak most empatikusan belegondoltam ebbe az érzésbe, és ettől már ettől hány ingere van. Tehát a gondolattól hány ingere van, érted?
1: Nagyon durva kérdés szerintem.
2: Tehát, hogy nem.
1: De akkor...
2: És hogy meg mi is értelme van a pénznek, akkor, hogyha...
1: De ez most egy teoretikus kérdés.
2: De mi értelme van a pénznek? De ott megvan ezt 3 millió vagy 5 millió dollár.
1: 5 millió dollár.
2: De mi értelme van, amikor megtudsz magadról, hogy nagyon fontos ott az, hogy egy rettenetes szar szülő vagy, vagy egy rettenetes szar gyerek.
1: Érted? Elfelejti.
2: De nem te, nem ő, hanem te.
0: Te is.
2: De te megtudod magadról ezt, hogy te milyen ember
1: visszakapod
2: vagy.
1: Visszakapod ugyanúgy.
0: De neked csak egy másodperc
2: hát
0: a szenvedésed.
2: Hát pont ez az, amit nem értenek az emberek, nagyon sok ember az élettel kapcsolatban, hogy nem ettől lesz, nem tudom, nem attól lesz jó.
1: Laci, nagyon fontos, de amikor kijön 100 éves, lesz egy 100 éves testben? Nem, neked nem. Egy másodperc. Tételezzük föl, hogy ő nem öregszik, hanem abban az állapotban, most a Lacit beraknánk 100 évig egy szobába, ő 100 évig őrjöngve sír és üti a falat, és ki akar jönni, és amikor kijön ő 100 évvel, tehát az a Laci jön, aki most... Tehát... Az egy másodperccel későbbi Laci jön ki.
2: Már csak de azért sem vállalám.
0: Azt mondja a Laci, hogy akkor beülne ő.
1: Bemennél 100 évre. 100 év magányra egy szobába, ami utána egy másodperc nekem. Nem mernék bevenni. Hiába felejtem el. Figyeljetek, az a 100 év azért
2: tönkre
1: na.
2: Lennék benne. De a gondolatban tönkre mennék, ezt valakivel megtettem. És amúgy nem is lenne értelme onnantól kezdve semminek.
1: De várj, igen, utána megmaradt, hogy ő jön, én megtettem, ő nem emlékszik semmire, megyünk nyaralni valami nagyon jó helyre, én tudom, hogy meggyötörtem a lóvén állam, ő viszont jól van, mert nem emlékszik semmire. Jól van, mindenek kitörlődött, és ugyanúgy kapom vissza. Csukba a szemem, szia Feri! Látod azt ott?
0: Miért volt én? Látod azt a piros Ferrari?
1: Na,
0: köszi!
1: Na, ebből te nem kapsz semmit.
2: Amúgy ilyen egy narcisztikus kapcsolat, nem? De ez a narcisztikus kapcsolatnak tulajdonképpen az alaptevése, nem? Hogy 20 éven keresztül elveszi az életedet, majd kapsz tőle egy CD-t, és azt mondja, hogy de nem megérte.
1: Zseniális. Én már sima YouTube videókra nem tudok elaludni. Engem már ezek az ilyen kérdés.
2: Szerintem
1: még bele tudok annyira tekeredni.
2: Hallgassuk meg a gatyadalt. Itt az idején meghallgassuk a gatyadalt, Zsua.
1: Ebből még bele tudok elni. Tehát akkor van egy, te mi vagy, te még nem mondtál semmit.
0: Én kettőt ültetnék be. Két rokont, dupla pénzért.
2: És melyik kettőt?
1: De most, és akkor olyan? Tehát, hogyha mondjuk
0: nem. Nem. Ugyanaz vagy, amit Eszter mond.
1: Tehát szülőként belerohadsz, hogy a gyerekeddel.
0: És utána arról, mert az egy másodperc, egy darabig próbálom stimulálni magam, az, hogy nekem is egy másodperc, nekem csak egy másodperc. És oké, hogy ő szenved 100 évig, de el fogja felejteni, egy másodperc múlva visszáll minden. Semmi nem lesz olyan gyerekek. Semmi nem lesz olyan közted,
1: a te lelkedben
0: és
1: nem
0: akit betettél.
1: Nem. Ő nem emlékszik semmire.
0: Nem. Na
1: te,
0: de hát az én,
1: harán, igen,
0: de én az én lelkemmel élek, hát azzal nekem kell elszámolni, hogy elment az egy másodperc, itt a rohadt sok lóvé. Ugyanúgy szeretlek, de nem szeretetlek, ugyanúgy, mert 100 évig raktalak egy üres szobába.
1: Beraktalak egy szobába, 1,5-2 milliárd forintért. Bent
0: mennyit
1: volt...
0: mondtál? 3-at? Akkor...
1: 3 millió, 5 millió dollár volt az összeg. Ben voltál egy szobában. De
0: a
1: már
0: 3
1: nem
0: millió
1: emlékszel...
0: dollár az mennyi? Az 1 milliárd forint?
1: Körülbelül, most igen, lehet 5 millió dollár, de lehet még egy 1,5-2 milliárd, attól függ, akinek hol van az inger küszöbe.
2: Hmm. Hát igen, de ez kicsit olyan, tudod, hogy most nem akarom a transzgenerációs szorongást előhozni, de hogy nagyon sokszor van egy csomó olyan dolog, ami egy pici életesemény, ami tényleg generációkra összerombolja a családoknak a működését, hogy akkor ez hogyan tud az lenni? Tehát attól, hogy nem emlékszel rá, attól az még hatással van rá.
1: Milyen persze rád is, amit a Feri mondta, hogy ki jössz, látod? Ez inkább csak egy ilyen levezetés nélküli hangos gondolkodás, hogy oké, felejtsük el az utóhatást, meg hogy vele mi lesz, csak hogy mi a döntés? És mondom, az érve is az volt, hogy de hát egy másodperc.
2: Igen,
1: de hát nekem ez egy, egész, de nekem ez egy másodperc. Pislogok egy másodpercet, ne bírjak már ki, hogy neki rossz. Egy másodpercre hivatkoztak, hogy igen, a válaszom igen.
2: De az élet maga attól értékes, hogy folyamatosan építkezel, újra tervezed magad, küzdesz dolgokért, valamikor pénzt keresel, valamikor nincs pénzed, és a többi, és a többi. Ez a része az életnek. De maga az, hogy a célod az, hogy a pénzed meglegyen, azt nem tudom értelmezni, mert a pénzed önmagában nem fogja megadni neked sem a karakteredet, sem a személyiségedet, sem az érzéseket nem fogja meghozni. Tehát, hogy...
1: Hát igen, csak azért 3-5 millió, másfél, 2-3 milliárd az emberek nagy többsége nagyon sok mindent belevizionál, a biztonságot, a jólétet, a státuszt, amit aztán lehet, hogy megérsz, eléred, és rájössz, hogy nem ezt tesz igazán boldogad, amíg nincs addig, azt mondolod, hogy na majd ez megoldja.
2: De ez gyereked, érted, hogyha őt nem, tehát ha ezt vele meg tudod csinálni, mondjuk, érted, akkor mi értelme van az egész?
1: Igen, sok a duma, hol kell aláírni.
2: Ennyi.
1: Ez nagyon, nagyon érdekes kérdés volt egyébként. Ja, na Zsű, hogy döntöttél?
0: Megy.
1: Párod, a párod.
2: Mikor jött vissza?
1: Igen, de szeretlek. Igen, a válaszod igen. Betennéd egy szobát.
2: Az de ez azért asszony. Van, mert az ő felesége amúgy sem nagyon másként.
3: Na jó, de hogyha garantált azt, hogy semmiféle károsodás nem...
1: Nem, ő nem emlékszik semmire.
3: Hát akkor...
1: Becsukod a csuba szemed?
3: Igen.
1: Kijöttél, és meg...
3: Jó.
1: Ne csinálj.
0: De nem emlékszik rá.
3: Nem emlékszik, hogy egy másodperc probléma, aztán puf.
1: Zseni vagy. Tök őszintén örülök, hogy ezt így bevállalom. Én köszönöm, hogy mi egy ilyen őszinte műsor vagyunk, és nem azzal foglalkozunk, hogy jó, most mit szólnak a hallgatók, beraknád?
3: Persze.
1: Tényleg?
3: Ő is engem szerintem.
0: Na, ez egy szép kapcsolat,
1: ezért vagyunk mi egy ilyen műsor. Beraknád? Nagyon szeretem, egy másodperc. Már el is telt. Kim van? Kim van? Gyula, de 100 évig van egy szobában.
3: De ez nekem csak egy másodperc, és...
1: Itt az érvelés. Ez volt az érvelés. Ez volt az érvelés az amerikaiaknak, hogy egy másodperc.
0: Hogy igaz, hogy a százat szenved, de nem
1: emlékszik. Nem hittem el, hogy úristen, de durva. És értem, hogy egy másodperc. És a legfőbb érvelés ez a mondat volt, hogy de egy másodperc.
3: Semmiféle károsodás.
1: Nincs, semmi. Visszakapod azt az embert.
3: Az olyan, mint hogy 100 évig alszik.
0: De nem, 100 évig szenved, Zsül.
1: Nem, 100 évig a legdurvább szenvedést teszed rá, mert a pokrok poklába őrül bele, mondjad, Laci. De nem emlékszik
3: de nem,
1: rá.
3: Nem emlékszik
1: rá. A legfőbb neki, érveket neki mondják. Az amerikaiak legfőbb érvét mondják.
2: Nem az igazi embert kérdezzük, Anna. Gyere be, gyere be.
1: Anna, én tudom, mi a válasza.
2: Na, mi a
1: válasza? Én tudom, mit mond.
2: Visszát
1: írjam le, vagy leírjam. Nem mondj semmit, Anna, nem nézek rád, várja, beírom. De én tudom.
2: Mehet. Na gyerünk.
4: Nem.
1: Igen,
4: nem.
1: Persze, hát, tudtam, hogy azt mondani.
4: Biztos, hogy nem. Tehát nem. Nincs az a pénz.
2: Na látod? Nem. Ezért nincs pénzed, Anna.
4: Ez így is van. És tudod, mi a legszomorúbb? Ez így is marad.
1: A kérdés zseni, gyerekek. Kérdés tényleg zseni. De nálunk is megosztott akkor ez a dolog.
5: Nyugalom, nyugalom, emberek! Hallom, már hallom, hogy mindenki sztrókot kapott. De nyugalom! Baller azonnal visszatér!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Idén is lesz Kodály Művészeti Fesztivál, keresik a legfinomabb lekvárokat, rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Július 29-e és augusztus 2-a között rendezik meg a Kodály Művészeti Fesztivált Kecskeméten. Többféle színpadi produkciókkal találkozhat majd a közönség. Mások mellett a 60 éves kecskeméti szimfonikus zenekar és az 50 éves Kecskemét táncegyüttes műsora, valamint a 35. nemzetközi Kodály szeminárium résztvevőinek koncertje is látható lesz. De színpadra áll Dés László és a Free Sounds Quartet, és vonósok, ütősök, fafúvósok is. Tartanak zenésváros sétát, interaktív workshopot, de kiállítások is nyílnak. A részletes program elérhető a Híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ közösségi oldalán. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület 10. alkalommal hirdette meg versenyét. Hagyományos ízű, cukormentes és különleges lekvárokat is várnak, emellett zöldségkrémekkel is lehet nevezni. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Túrinform irodában lehet leadni augusztus 7-ig. Eredményt két héttel később a Híres Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek majd. A legfinomabb lekvárok és krémek készítői díjazzák is. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta el a rádiunknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
2: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit kivizsgáltunk innen, az veszélyes.
1: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást. Számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: M1-ben gazdag jó reggelt írta valaki, köszönjük szépen. Az mi volt tegnap? Néztétek, gyerekek? Hát, az mennyire durva volt?
1: Mindenki nézte.
2: Nézettségi rekordok
1: körülbelül. Megláttad a szósőbe, azonnal bekapcsolt a DV-t, hogy ez most valami átverés.
0: Kiírta az M1 tegnap, aztán 19:56-kor elindultak újra. Ugye leállt az M1, tehát maga a közszolgáltatás. És kiírták, hogy sokáig hazudtunk, de ez most már máshogy lesz. Nem gyártunk propagandát, és nem hazudunk. Meggyárta ez így a közösségi médiát, még mindent. És aztán 19:56-kor elindult a Tanú című film. Ez volt az M1 újra gondolása, hogy aztán ebből majd mi lesz, azt megnézzük.
1: Nincs Kossuth Rádió, ugye ott is csak zene van, ne, ott így van. A Bartókot.
0: Valószínűleg nagyon sokan megnézték az M1-et a tegnap, többen, mint valahát, hogy az elmúlt egy évben összesen. Hát ilyet azért ritkán látsz, ugye? Hát újat alkotnak majd. Na most beindult a mémgyártás, mert most mindenki elkezdett bocsánatot kérni. És már bocsánatot kérnek a villamos vezetők is.
1: Ez jó. A villamos vezetők nem hagynak. Bocsánatot kérünk, amiért az elmúlt években oda csuktuk az utasokat az ajtózáráskor. De ha egyszer menni kell, és te nem hallod az ajtózárást, akkor ez van, maradjanak velünk. Ez jó.
0: Nagyon szeretem.
2: A hallgatók is írják, hogy van személyes megélésük. Mondta is a mama, hogy meglát, hogy az első térült az M1. Jaj, fiam, de jó, nincs otthon a papa, most megint terhes lennék.
0: Igen, mint a régi szép idők.
1: Hétfő adásszünet akkor.
0: Bírom, hogy a Lidl nem annyira erős, de hogy egyébként ők is erre ráülnek, és milyen gyorsan ültek rá. Azt hiszem, a Lidl volt a leggyorsabb, ők egy órával a közmédia bejelentése után már ők is kirakták. Ügyesek?
1: Igen.
0: A mohácsi busójárás is bocsánatot kért. A busók nem szeretik a nyarat. Bocsánat, hogy éveken keresztül elűztük a telet. A télűzés február 4-ig szünetel. Maradjanak velünk. Ugyanúgy fekete háttérrel, fehér betűkkel. Megjelent a Lár András, aki szintén kiírta, én Besenyő... Besenyő mindig igazam van, István, kijelentem, hogy sosem hazudtam, elvégre Besenyőnek mindig igaza van. Hazudása ott volnak a mindenki mások. Ugye, maradjanak velünk. A Nyest ellen küzdők csoportja is megjelent. A Nyest média nem húzalozhat. Bocsánatot kérünk, amiért hosszú életeinken át mégis ezt tettük. A Nyest média átalakul, hogy jövőben füveken is nyílt terepes legyen. A hírjelölő szolgáltatás szünetel. Parkírozzanak velünk, írta a Nyest ellen.
2: Az külön pluszpont szerintem, azt olyan kevesen használják.
1: Betegek.
0: Majd elindult ugye az M1 a Tanú című filmmel.
2: Hogy a Nyest csoport tulajdonképpen olyan szinten kinőtte magát, hogy szerintem most az a leg up-to-date-ebb hír oldal az egész világon. Tehát minden nap történik már a Nyest csoportban, és mindenki tudja, mi történik a Nyest csoportban. Aki nincs benne a Nyest csoportban, sehol sincsen. Ez van.
0: De csak Nyesttel maradtak, vagy...
2: Csak a Nyestről szól.
0: Csak Nyestről
2: de
0: szól. Amúgy,
2: igen, de lekövetik az aktuál politikát is, meg mindent.
1: Jó, és akkor most jöhet az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki tessék, saját magad.
0: Nekem van Insta és Facebook oldalam?
1: Igen, te mit írnál ki?
0: Felér egy Jónással, egyébként.
1: Kicsit igen.
0: Igen. Jó, íratok akkor, drága hallgatók. Azt mondja, hogy Katrin, így szól az SMS. Párkapcsolatban nem hazudhatunk. Bocsánatot kérek, amiért kapcsolatunk elején megtettem, azóta kapcsolatunk hitelesebb lett, átalakult és hihetetlen kötelék alakult ki. A párkapcsolatunk azóta is töretlen. Maradj velem ebben az életben. Duci küldte nekünk. Köszönjük szépen.
2: Mondás, bocsánatot kérek, hogy még nem vertem Tarkón a kollégámat, pedig már nagyon megérdemelné.
0: Teljesen jó. Csuklós busz sofőrként bocsánatot kérek, hogy nincs kiírva, a csukló mögötti rész is ugyanott áll meg, ahol az eleje. A jövőben is erre fogunk törekedni. A kettes számú csajomtól kérek bocsánatot, adasztottam neki a hármas csajom, csak egy volt az osztálytársam, az egyestől azért, mert azt mondtam a négyes csajom, csak a szomszédom. Ja, és az összestől azért, mert azt hitték, hogy csak ketten vagyunk ebben a kapcsolatban. Még egyszer, bocsánat, így van. Bocsánatot kérnék minden exemtől, valamint minden nőtől, akihez akár csak egyetlen este erejéig is közöm volt. Sajnálattal tudatom, hogy már nincs lehetőségük arra, hogy velem legyenek, vagy bármilyen közük legyen hozzám. Akkor megállapodás van itt? Vagy valami komoly kapcsolat? Ugye, ha már nem lehet több nő, akkor ez így van. Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
2: Na, de ügyes, szép
1: önvallomás.
2: Ez nagyon szép.
0: Ez nagyon szép. Tehát itt van egy... Van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Azt mondja, hogy bocsánatot kérek, hogy eddig megjátszottam a szimpátiámat. Igazából rühellem az anyósomat, érzelmileg próbálja zsarolni a párumat. Szerencsére sikertelenül nevetségesek a próbálkozásai. Ez egy sűrű, ez egy népszerű probléma a családon belül. Az anyós menny, az egy... Hát, hogy is mondjam, a top 3-ban benne van, nem?
2: De igen, de
0: tehát a kapcsolati dinamika és párkapcsolat és anyós menny viszony az abszolút.
2: De az anyós humor, mint olyan szinte teljesen eltűnt. Nem is olyan hallott, te hallasz?
0: Ne, hál' Isten nem.
2: És se hiányolom meg.
0: Fáradtak ezt, szerintem igen, egy kicsit, nem? Az olyan sok újat az nem tartalmaz.
2: Már a kifejezés, hogy anyósom is olyan kicsit.
0: Igen.
2: Hogy így összerendem, jó van akkor.
0: Igen.
2: Van.
0: Ki anyósodott? A Hofi talán? Ő volt mindig.
2: Ő
0: az, vagy a mama mondta,
1: a
0: mama. Vagy az anyós mama. Igen, vagy
1: a mama.
0: Neki a mama volt. Igen.
1: A mama mondta.
0: Mama jött, és mama mondta, igen. Bocsánatot kérek magamtól, figyelj, ez is jó, hogy 10 éven betelt eljutni a válásig. De nem sajnálom, mert ezért lettem az, aki ma vagyok.
2: Válóperes ügyvéd.
0: Igen, válóperes ügyvéd és kócs, és igen. Tehát 10 évet várt, de ez a 10 év edzette olyanná, amilyen most lett.
2: A válás, az egy nagyon heavy business. Én azt látom, hogy ez olyan sok szinten érinti az embereknek az életét, tehát hogy azt gondolnád, hogy ez csak egy ilyen párkapcsolati döntés, de hogy az tulajdonképpen az életed összes szinterére hatással van. Tehát nagyon nagy munka, önismereti, egyáltalán kapcsolatdinamikai, nagyon-nagyon nagy munka. Tehát a 10 év, az szerintem amúgy, tehát az ilyen valahogy indokolt. Tehát amíg eljutsz, főleg, ha van gyerek, meg egyáltalán, tehát bárcsak úgy mennek
1: a dolgok. Mennyi mérlegelés van benne, mennyi döntés. Tehát, és tényleg az életed minden terület, mert mindenhol el kell majd mondani, ugye meg fogják kérdezni, mi van veled, hogy asszony, hogy van, nincs már, szóval kemény.
2: Mindenre hatással, mindenre. Tehát nem csak
1: ezért nem kell megházasodni, látod, nekem nincs ilyen gondom.
0: Életközösségben is
2: mégis te a legjobb papucs mind közül.
0: Életközösségben is el kell menni a bíró elé, csak szólok, ha a gyerekláthatás, hát ugyanúgy persze. Oh. Tehát a gyerekláthatása a kiskorú van, akkor az ugyanúgy bíró előtt dőlhet el, hogy ideiglenes láthatás hogy van, mint van, persze. Csak ott a vagyon szempontjából más a történet, de a gyerek az ugyanúgy. Kiköthettek bíróságot, nem fogtok, csak mondom, hogy nagyok már neked ahhoz.
2: De vagyon szempontjából?
0: Kirepültek már.
2: Vagyon szempontjából nincsen amúgy, tehát te akkor is lehet, hogyha élettársad, akkor is lehet igénye a dolgokra, nem? Tehát van egy ilyen...
1: Nem lehet, van.
2: Van.
0: Volt és van is.
1: Volt és van is, nekem kérem tisztelt bíróság a nevem, mert semmi nincs, már minden az övémben, hadd szóljon.
2: Óriási.
0: Igen. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra, Eszter műsorára csekkolok be 2 darab szígyellel.
2: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
0: Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
2: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
0: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki, köszönjük szépen. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni, egy évre lelépek Ázsiába.
1: De ott van internet.
2: Ezek nem kifogások, 2026-ban, ne haragudjál meg.
0: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert, egy évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz, tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
1: Plusz van közvetlen számotok.
0: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Szegénykém, nem vagy az?
1: Nem, hát.
2: De most meg... miért? Mindenki szállámos egy csomószor. Én például heti szinten 4-5-ször biztos szoktam ilyen dolgokat csinálni. Tessék? Balázs minden nap szállámos.
1: Csak tudod a tóhal.
2: Csak amikor a műsor megy, akkor nem az. Igen.
0: Ez kedves, de igen, egy kicsit szomorú is ez az SMS. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs, mert nem tudjuk, hogy mi van.
2: Most ez olyan dolog amúgy, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
0: Nagyon jól összefoglaltad.
2: Tessék, szíves, ezt lehetne esetleg egy pólóra nyomtatni?
0: Ez háromszor.
2: Legyen ez az életművem címe.
0: Igen. Mélységek és magasságok, halljuk egy mélységet.
2: Főleg...
0: Senki nincs mindig jól van, amikor egy kicsit jobban, de ha se lehet, talán nem. És vagy látod? Így, vagy úgy. Egy kicsit így, egy kicsit úgy. Kicsit erre, kicsit arra.
2: Hát ez egy nemzetközi rádióműsor, és hát még így is ilyenek beleférnek.
0: Jó, de megjött a kemény is. Az vagy szánalmas. Hát azonnal megjöttek a hiének, és igen. Na jó van, gyerekek. Hát jött vidám, jött szomorú, jött nagyon sok minden, és egyébként most halva ezeket az önvallomásos SMS-eket kezdtek el őrült módjára terápiázni az emberek, és kezdték el a saját maguk bocsánatkérését még elküldeni. Kamionsofőr vagyok, mindig a kicsi autók elé betolom a kamiont. Úgyis megálltok. Megígérem, ezen túl ez szintén így lesz. Turbo küldte nekünk. Ezt börkötésbe, Eszter.
2: Amúgy kifogom adni, köszönöm. Szóval a lényeg, hogy tartsuk meg akkor, hogy vagy magyart. Telefonáljunk.
0: Jó, milyen hónap, milyen hangulatban lehetnek?
2: Milyen hónapban vagyunk?
0: Milyen hónapban vagyunk?
2: Na, milyen hónapban
1: vagyunk? Július, nyár, meleg van, szabadságok, nyaralások. Kivancsakol
2: mindenki.
0: Felveszi, beszélget.
1: Nem veszi föl.
0: 8:30-kor, igen? Nagyon nyaral, nagyon alszik? Ez
2: csak
0: lehet?
2: Csak azok veszik fel, akik a futárt várják még valamilyen csomaggal.
0: Jó, nézzük az elsőt. Laci már be is adta. Jó. Megnézzük akkor. Nyaral, pihen. Külföldön van, napozik. És most fölvette. Halló, jó reggelt!
3: Jó reggelt!
0: Kezi Csokov, jó reggelt kívánunk! Rádió 1-ből telefonálnak, Rákóczi Feri, Rásko Eszterén, Sebestyén Balázs vagyok. Zavaratunk egy pillanatra.
3: Nem zavarnak.
0: Nem zavarunk. Nagyon jó. Egy keresztnevet kaphatunk.
3: Erika.
0: Tegeződhetünk, Erika?
3: Örülnék neki.
0: Nagyon jó, Erika.
1: Mi is örülünk, Erika.
0: Mi a helyzet, Erika? Egy rövid telefonhívás erejéig felderítjük, hogy ki hogy van. Random számokat fölhívunk, és megjelenünk itt adásban egyszer csak meg telefonon, és megkérdezzük a másik oldalt jelen pillanatban téged, hogy hogy vagy. Milyen a reggeled, hogy telik a júliusod, hogy érzed magad?
3: Köszönöm szépen. Jól vagyok. Iparkodom, igyekszem. Hát meg tudod, finom vegyes. Mikor, hogy sikerül?
1: Finom vegyes.
2: Ez nagyon tetszik.
0: Erika a napdumáját megítsen. Finom vegyes? Ma reggeli finom vegyes? Vagy...
3: Úgy egyébként is finom vegyes.
2: Ez egy ilyen életérzés. Aha. Ez olyan, hogy egy finom vegyes.
1: Az olaszoknak az jutott nekünk a finom vegyes.
0: És ma már megérkezett a finom vegyes?
3: Kezd, alakul.
0: Nagyon jó.
3: De jó tendenciába ez a telefonhívás elbillentette.
2: Jaj, no, de jó.
3: Jó irányban.
0: Elbillentette. Merre vagy, Erika? Nem kell pontosan, nem akarod, csak hogy...
3: Én a munkahelyen nem vagyok, második kerületben. Ó, a Fény hát utcán.
0: Itt vagy te közel hozzá. Fény utcán.
2: És mit csinálsz a Fény utcán?
3: Hát én nekem az a dolgom, kérlek szépen, hogy finomabbnál finomabb zöldséget és gyümölcsöt adjak a kedves vásárlóimnak. És még egy nagyon-nagyon fontos dolog van.
0: Igen?
3: Hogy minden egyes embernek, aki ott megjelenik nálam, csak egyetlen egy mondatot tudjak nekik mondani, de tiszta szívből, őszintén, azt, hogy repetára visszavárom.
0: Oh, hát egy főnyeremény vagy, Erika, egy első telefonálóra. Akkor te, amit a Feri mondta, hogy te a Fény utcai piacon vagy kint.
2: És ott melyik stand a tiéd, ha keresünk téged, hol találunk meg?
3: Ahogy bejöttök a rampán, a főbejáraton, ott vagyunk középen, szemnézett paradicsomokkal, széles választékkal.
1: Nagyon fontos szakmai kérdése, hogy ökörszív paradicsomod van-e? Mert tegnap igen. Óta van, tessék.
2: Indulok.
3: Igen, rózsaszínben holnap, hogyha reggel kijöttök, vagy inkább pénteken, mert akkor én is bent vagyok, akkor tudok adni nektek rózsaszín, pirosat és barna ökörszívet. Most csak az rózsaszín.
0: Erika, hát egy főnyeremény vagy így nekünk így elsőre. Abszolút. Tehát, hogy ez piacozol, jó kedved van, dolgozol.
3: Itt van. Hát figyelj, 3:31-kor kelek, 11-kor fekszem, itt bent a piacon.
2: Igen, mit látsz az embereken, hogy milyen most a hangulata a magyaroknak?
3: Hát azt inkább nem mondom. Szerintem én azért abban bízok, hogy az embereknek most már kezd újra ismét egy kicsit a régi kerékvágásba billenni a gondolkodásuk, a lelkiállapotuk.
0: Hát egy komplett reprezentatív közvéleménykutatást hozol te a piacról, rengeteg ember átmegy a kezed között, találkozol velük, rájuk nézel, mondasz egy kedves mondatot, hát egy a második kerületük is hírmondó lettél nekünk, hogy vannak az emberek ott a Fény utcai piacon. De te is jól vagy, akkor örülünk nagyon, hogy találkoztunk.
3: Hát iparkodnak, és én szerintem jól. Na. Talán egyre jobban.
0: Igen, dinnye megy, jól megy, kérdezik.
3: Hát igazából a dinnye az még várat magára nálunk egy hetet, most még sárga dinnye van, a görög az még egy hetet egészen biztos várat magára, de akkor viszont nagyon finom lesz. Egy a lényeg, én mindenkit szeretek. Van, akit kevésbé, van, akit nagyon, és van, akit meg nagyon-nagyon. De egy a lényeg, én mindenkit szeretek.
0: Nagyon jó. Hát azt mondják, Honnendre elmehet a csodába ettől a közönkutatástól. Meg elmondtad nekünk itt, hogy mi a helyzet konkrétan a piacon. Így van. Erika, puszilunk, örülünk, hogy találkoztunk. Teljesen váratlanul.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. További jó munkát kívánok nektek, és kellemes nyarat. És hogyha kijöttök a Fény utcára, ne feledd repetára, én mindig visszavárlak.
1: Jó, és egy finom vegyesre.
2: És egy finom vegyes.
3: Köszönjük.
0: Köszönjük.
3: Köszönjük.
0: Szia. Egy navellenőrzésre számított, írja valaki. Gyerekek, meg vagyunk, itt kell abba hagyni. Kész. Finom vegyes.
2: Milyen hangulat a magyarnak?
0: Ja, finom vegyes. Finom vegyes. Erika ott van, Erika a fényző. Legközelőnk kutattuk. Ez a rovat, ez meg volt. Gyerekek, a legrövidebb, leghatásosabb rovat. Egyetértünk?
2: Így van.
0: Ne, ezt ugye? Nem szabad.
2: A csúcson kell abba hagyni. Innentől kezdve több mekegése, meg mindenféle ilyen céltalan beszélgetés, hogy nincs kapacitás.
0: Még hatan ránk vágják, négyen leteszik, kettem, fel sem veszik. Itt Erikával meg vagyunk. Finom vegyes. Kész. Ennyi volt, gyerekek.

csak igazi mai sláger megy. Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 g-os mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
4: V6-os motor, 639 lóerő,
5: RS modellek hallatán felpestül a véred?
4: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS 5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
5: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
4: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
6: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
7: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 549 forint, a dízel pedig csak 579 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
8: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
9: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu/karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
3: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
10: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676 414 010.
3: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy.
11: Magyarország legnépszerűbb

0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Elindultak a játszótéri csendes órák, nyári nyitvatartás a kecskeméti könyvtárakban. Ne feledkezzünk meg az utasbiztosításról, ha külföldre utazunk. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindultak a Rudolf kertben lévő játszótéren a csendes órák. Szemereiné Pataki Klaudia Kecskemét polgármesterek közölte. Keddenként 10 és 12 óra között, szerdánként 16 és 18 óra között a játszóteret. Elsősorban az autizmus spektrum zavarral, szenzoros feldolgozási zavarral, érzékenységgel küzdő gyermekek használhatják családjuk vagy pedagógusaik kíséretében. A városvezető kiemeli, az intézkedés célja nem az elkülönítés, hanem az esélybiztosítása ahhoz, hogy az eseni gyerekek egy nyugodtabb, befogadóbb, toleránsabb környezetben játszhassanak. Nyári nyitvatartás szerint fogadják az olvasókat a kecskeméti könyvtárak. A Katona József könyvtár közölte, a központi könyvtár egész évben a megszokott rend szerint kettől szombatig várja a látogatókat. A Hetényegyházi, a Széchenyi Városi, a Ménteleki és a Hunyadi Városi Intézmény is változatlanul nyitva tart a nyári szünet ideje alatt is. Egyes fiók könyvtárak látogathatósága azonban módosul. A Kadafalvi és a Műkertvárosi intézmények augusztus 20-a után nyitnak. A Petőfi városban és Katonatelepen időszakosan tart zárva a könyvtár. A részletek elérhetők a Katona József könyvtár közösségi oldalán. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél, itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a Rádió 1 összes frekvenciáján

0: Zsér! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Mi pedig találtunk valakit, akit rögtön fel is hívunk, mert hogy a világ hetedik leglassabban öregedő ember egy magyar férfi, képzeljétek el, aki több mint 18 évet tudna fiatalítani magán. Ugye hát arról van szó, hogy van egy ilyen longevity verseny, ami arról szól, hogy megkeresik azokat az embereket, akik hát a saját életkorukhoz képest fiatalabb életkort mutatnak mindenféle tesztek alapján. És egyébként ezt csináltuk itt néhányan mi is, ez egy nyálteszből csinálják meg, és mondjuk, hogy a biológiai életkorodhoz képest te hány éves vagy, hát, ugye?
2: Neked is volt ilyen, neked mennyi lett?
1: Nekem 7 év mínusz volt.
2: És akkor azt mondták, hogy az nagyon nagy eredmény.
1: Azt mondta a Szászmát, hogy ilyen 2-3 év az nagyon jó, ha olyan 4-5 évvel vagy fiatalabb az extra, egyszer látott olyat, aki 8 vagy 9 évvel fiatalabb a biológiai koránál. Nekem a 7 jött ki, de lehet, hogy az aznapi eredmény volt. Csinálsz másnap egy tesztet, mennyit aludtál, nem tudom.
3: 50-nel öregebb.
1: Vagy 50-nel öregedés. Ugye erről beszéltünk, ezzel a Brian Johnsonról, aki millió dollárokat költ el erre, és most kiderült, hogy autoimmun betegsége van, de ez a biohackerkedés, ez most már nagyon megy. De van egy verseny, ahol emberek azon versenyeznek, hogy ki a legfiatalabb a korához
3: ezt
1: képest.
3: Lehet exaktan mérni, hogy mennyivel fiatalabb a szervezeted. Ön érdekes,
1: hát ez
3: van egy nagy átlaga, hogy például az 56-os, mint mondjuk én vagyok, 56 éveseknek, ahol tartania kell,
1: húznak egy átlagot,
3: és ahhoz képest, de akkor mihez képest mérik, hogy én fiatalabb vagyok, vagy idősebb?
1: A te korodhoz, a te valódi korodhoz képest mérik meg nyálból, hogy a te életviteled, az alvásod, a táplálkozásod, a stresszed, a kortizolod, és minden egyben, ugye van, aki öregebb a koránál. Tehát olyat is találnak, aki 55 éves, de 63 évesnek felel meg a szervezete.
2: Van,
1: aki, itt van Juli. Van, aki nagyjából azonos korban van, és 55 a biológiai kora, és a körül mozog. És aztán vannak ugye az extrák, akik egész egyszerűen hát olyan jó paraméterekkel bírnak, hogy a biológiai mutatók, hogy a bizonyos laborértékek alapján fiatalabb kort mutat, mint amennyi vagy valójában.

0: a számom, hogy vagyok 50. De a szervezetem vagy a testem lehet, hogy 45, de az is lehet, hogy 53. És 200-an versenyeznek, akik úgy optimalizálják az életüket, hogy nagyon-nagyon durván egészségesen élnek, és ebben a versenyben most a 7. a világon a leglassabban öregedő emberek között egy magyar férfi.
1: És ő is milliárdokat költ, mint ez az amerikai csávó.
0: Nem hiszem. Nem. Nem, ez a Brian Johnson azért ez egy extra.
1: Nagy szélsőséges.
0: Ő egy vállalkozó, nagyon sok pénze van, és ő ugye, hát ő ezt egy ilyen tudományos kísérletként apostrofálja saját magát.
2: De az ő versenye az drágább is. Sokkal. Ott egy ilyen vizsgálat, az ilyen fél milla. Nál indul egy darab vizsgálat.
0: A Briannél?
2: Igen, neki ja, is horror. Van egy ilyen versenye, arra is be lehet nevezni.
0: Aha, ő is hirdetett egy ilyen pályázatot, vagy egy ilyen verseny.
2: Ez egy kicsit drága
0: mulatság. Ja. Igen. Tehát ez valószínűleg fogalmazhatunk úgy, hogy ez valamiféle ilyen testoptimalizálás, nem?
1: Aha,
0: de nagyon precíz életmódot követel. Sport, kaja, alvás, alvásidő, mély alvás, felkelés, melatonin, stressz, horror, minden benne van.
2: Nős vagy?
1: Nős vagy plusz 20.
0: Az, hogy milyen rejtett stresszeid vannak, vagy hogy milyen a házasságod, vagy milyen a munkahelyed, vagy milyen a gyerekéd a kapcsolatod, ez plusz-minusz 3 év is. Plusz-minuszba is tesz, és pluszba is. Tehát a stressz az egy ilyen lassan megrágó, de szétemésztő faktor, ami szétszed.
1: Mi az alvás idővel biztos, hogy kiesünk a francba? Én nem is tudom, hogy te hogy szedted össze ezt az 5 évet.
0: De nem is 5 év, 7 év.
1: Hetet, azt
0: én 7 év, nekem 42 jött ki. Én 1 hét múlva vagyok 49.
2: Úgyhogy nagyon sokat fizetett azért a teszt.
0: Semmi. Még a nevemet sem írtam rá szívesen, és megkérdeztem, hogy külföldre küldik. Tehát, hogy nincs jó pofizás. Ausztráliába megy a teszt.
1: De nem alszol, ember. Mivel hozod vissza?
0: Hát ez egy nagyon jó kérdés.
2: A 100 fekve nyomással.
0: Ez egy nagyon jó kérdés. És azért stressz is van.
1: Hogy alapból azt mondjuk, ugye, hogy egészséges étkezés, sport, alvás.
0: Az alvás az első háromban kéne, hogy benne legyen.
1: Azt alszunk 4-5-6 órákat.
0: Sokat mondtál.
1: Na, azért mondom, hogy te ráadásul bele is húzol.
0: 4-4,5 óra napi alvási mennyiségem.
2: Nem is eszel rendesen.
0: Igen. Persze. Edzés van, meg egy ezek vannak, nem tudom.
1: Na mi a szer, haver?
0: Na.
1: Gyerünk!
0: Egy kicsit belenyúlunk a biológiába. Egy kicsit azért ott aztán az endokrinológus csapat azért tudja, hogy mit kell.
2: Kened a tesztót.
0: Na mindjárt megkérdezzük Martint, aki így apostrofálja magát, hogy biohacker, mert ezt mondja magáról. De kicsit nagyképű, de tetszik.
2: De hát basszus, és egyébként meg tanár is, meg a filmiparban is dolgozik, úgyhogy elég sok. Összetett személyiség.
0: Na várj, és azt most, hogy jól olvasom, hogy ő kronológiaiak 30 éves.
2: Na, igen. Erre akartam, tehát
0: na, ezt mindjárt mondja elő. Hello, Marti, jó reggel, ciao.
3: Sziasztok, jó reggel.
0: Ciao, Marti.
1: Hello.
0: Mondd el, hogy mennyi vagy valójában, és mit mutat a biológiailag, mennyi vagy? Tehát, hogy a tested mennyi, és az életkorod mennyi, csak hogy érezzük, hogy hol tartasz most?
3: Most a valódi, a kronológiai korom az 31 év, és a biológiai, ez alapján a Longevity World Cup-os mérőóra alapján, az pedig 13 év.
0: Hagyjad már! Igen. 13
2: anyukát tudta, hogy telefonálsz.
0: Fogaik ki vannak.
3: Igen, én egy szülői felügyelettel beszélek.
0: Tejfogak megvannak, még állandók már kijöttek. 13 éves a biológiai korod.
3: Igen, és az nagyon jó, amit mondtál az előbb, Balázs, szóval ez hogy te elküldöd a nyálmintádat, és kapsz abból egy kort, és nem tudod utána, hogy min is tudnál változtatni. Hogy ez a teszt a Longevity World Cup-on, ez nem nyálminta alapján történik, hanem laborértékek alapján számítja ki egy algoritmus ezt a biológiai kort, és 22 különböző értékből a szerveknek az állapotát vizsgálják. És így 3 havonta járok egy elég komplex laborvizsgálatra, és akkor látom, hogyha nekem el van tolódva a májértékem, akkor mit tudok tenni, vagy a veseértékem, akkor azzal mit tudok tenni. Szóval egy kicsit komplexebb, és így jobban tudom korrigálni.
2: A te értékeid mindenhol középen vannak?
3: Nem. Ez is nagyon fontos ebben a biohackerkedésben, hogy a normális, az nem egyenlő az optimálissal. Hogy attól még, hogy minden értékem egy laborlapon középen lenne, és nem lenne plusz meg minusz mellette, attól még lehet, hogy nem én lennék a legegészségesebb. Néhány értékből kifejezetten jó, hogyha egy kicsit több, vagy egy kicsit kevesebb.
1: Na mi az, amiből jó, ha sok van?
3: Nagyon sokféle van, például a cisztatin C, hogy ilyen teljesen elvontat mondjak, vagy a kreatinin értékből minél kevesebb, annál jobb. Ugyanúgy a tesztoszteron az jó, hogyha sok. A glükóz érték, a vércukor minél kevesebb legyen.
0: Ezek azért... A kreatinin nem, az nekem például magas lett. A magas lett. Túledzettséget mutatott, plusz igen. Tehát, hogy az arra emlékszem arra az értékre. Oké, neked hogy néz ki egy napod? Tehát, hogy egyébként mi erről akarsz megszökni? Ez egy szökés az öregedés elől, szökés

0: halál elől, tovább akarsz élni, ez egy ilyen biohacking, ez egy ilyen testoptimalizálás. Mi a célja ennek tulajdonképpen?
1: A szökés az egy nagyon jó szó, mert így szokták fordítani azt a fogalmat, ami így az öregedés lassítás filozófiájában a longevity escape velocity, tehát a longevity szökési sebesség, azt jelenti, hogy a tudomány egyre inkább fejlődik, és meghosszabbítja az életünket, és mindig egy pár évet hozzáad az élethez. Tehát, hogyha én élek még 50 évet, lehet, hogy az 50 év múlva működő tudomány, az hozzáad még 50 évet az életemhez. Én szeretném minél jobban kitolni. Mondanám azt, hogy az örök életig, de nyilván az egyelőre fikció. Egyelőre szeretném azt, hogy minél tovább, minél jobb formában maradjak, és hát, ha eljön az a technológia, azért én még pofátlanul fiatal vagyok, hogy megérhessem azt, hogy pár száz év múlva ellátogassak a Marsra, és egyéb ambíciókat dédelgessek.
0: Aha, tehát azt mondta, hogy a következő 50 évben, egyébként pont a Brian Johnson kapcsán beszéltünk el, hogy azt mondta ott egy doki, hogy ha a következő 30-40 évet túléljük, akkor már az a generáció leszünk, aki nem annyira tud majd meghalni, mert olyan szintű ugrás lesz a technológiájában és a biohackingben, hogy nagyon nehéz lesz.
1: Igen, vannak ilyen jövőkutatási elvek.
0: Mi a spéci dolog? Oké, nézzük egy napodat. Tehát a kaja, az étrend az rendben van, azt gondolom, hogy tudjuk ezeket a nagy közhelyeket, hogy mondjuk oké, de például egy alvás, vagy egy telefonozás, vagy egy képernyődő. Tehát mi az, amiben extrém, vagy mi az, amit meg lehet említeni, amiben más, mint mondjuk egy átlag emberi?
1: Igen, az alvás az például nagyon fontos. Az nekem is nagyon el volt tolódva. Egész 20 éves koromban az egyetemi bulizás az ugyanúgy megvolt, mint másoknak. Hajnali 4-től reggel 6-ig alvás, viszont ez jelenleg nagyon struktúrált, mindig megvan egy ilyen wind down rutin, az a lekapcsoló rutin, hogy éjszaka egyre kevesebb fényt világítatok a lakásban, átváltok vörösebb fényekre, aztán a telefonomon is átváltatom a képernyőt erre a szemkímélő módra, ezek is fontosak a cirkadián ritmushoz, hogy a hormonrendszerünk az eléggé a természeteshez közeli módon működjön.
0: És akkor mennyit nem telefonozol ágyba fekvés előtt? Tehát ott már lerakod a telefonunk este 7-kor, ha 10-kor fekszel, nincs telefon.
1: Hát az azért túlzás lenne. Nyilván az lenne a legjobb, mert akkor kevesebb stressz ér. Hogyha az ember beszélget a social médiában, látja, hogy mások milyen jól nyaralnak, mikor még holnap nekem be kell menni dolgozni, az egy stresszor, az nem tesz jót alvás előtt. Lehet, hogy utána azzal álmodom. Most is így tanárként még egy hete lett vége az iskola szezonnak, de még vannak rémálmaim a fegyelmezésről.
2: Hány órát alszol? Hány órát kell aludni ahhoz, hogy jó legyen?
1: 7 és 8 óra között az optimális. Uh-huh. Ha túl hosszan alszik az ember, az sem jó. És nem azért, mert hogy árt a szervezetnek az a sok alvás, hanem az azt mutatja, hogy a szervezetednek több időre van szüksége a regenerációhoz, és így valami probléma van benne. Ha neked 9-10 óra kell, hogy kialud magad.
2: Mit eszel? Szóval én... Vega vagy?
1: Nem, viszont erősen növényi alapú az étrendem, ez a mediterrán étrend, ami nagyrészt zöldségek, sütve, olaj nélkül.
0: Igen, nincs halak. Ultrafeldolgozott élet sok hal. Hát igen, szex nincs, van, akkor van, mondj valamit, mert ez egyelőre nem tűnik élhetőnek.
2: Nem akarok kielni még 50
0: igen,
2: évig.
0: Tehát inkább halljak meg 60 évesen, de az legyen egy olyan 60 év, mint hogy így éljek 100-ig, ahogy te élsz. Nagyon tisztellek, örülök, hogy 13 éves, hogy biológiailag 3 napig bírnám ezt az életet. Alkohol lehet, szex lehet.
1: Lehet, hogy 13 évesen még neked se volt alkohol
0: meg az
1: életedben.
0: Ez is igaz, nem zöm kipasolj már. Igen, tényleg azért valami élvezet ebbe belefér a...
1: Van, abszolút. Mi az élvezet? Élvezet? Például a kötelező pénteki buli. Egy átbulizott este, ami nálam mondjuk este 8-tól éjfélig, bármilyen szomorúan is hangzik, meg akkor kezd el állni a sor a diszkó előtt.
0: Az például... És az alkoholmentes sör is?
1: És alkoholmentes sör az jöhet, viszont alkohol az tényleg semmi.
0: És így akarsz élni 100 évig? Hát minden? Hát
1: ez van nagyon sok élvezet az alkoholon kívül, például a szex az teljesen beleszér.
0: Engedik? Longevity fenek engedik a szex? Lehet bármennyi,
1: engedi
0: bárhogy?
1: Engedi a longevity, bármennyi, bárhogy nyilván.
2: Szigorúan 2 hetente 20 perc.
0: Csajjal. Nem, tényleg tök steril, meg tök jó, tehát őrületesen szabályzott, és nagyon jó, ezen gondolkozom, ez a kötelező fekvő. Még a szemedet is letakarod, ugye? Tehát van egy szemmaszkod, amit ráhúzol a szemedre.
1: Van egy szemmaszkom, az is segít abban, hogy minél sötétebb helyen aludjak. Nyilván egy sötétítő függöny is megoldja ezt, de az egy kicsit drágább.
0: Jó, hát ezt még erre nem cinkelhetlek, mert nem nekem is van. Is.
1: Mondtátok, hogy Brian Johnson milliókból oldja meg, én pedig igyekszem mindent a legbudgetebb módon megoldani. Tehát például szaunázni szoktam minden nap, az egy ilyen spéci dolog, és ahhoz, hogy ezt a szaunát üzemeltessem, ez egy elég olcsó mobil szauna, ilyen üvegszálas, amit fel lehet állítani egy nappaliban is, ha valakinek van nappalia, és kevesebb a gyereke meg a kutyája. Például napi 100 forintnyi áramköltségből tudom üzemeltetni, és ehhez naponta hazafelé úton szoktam keresni két palackot, vagy olyan eldobott dobozt, amitől úgy érzem, hogy most kompenzálva van a visszaválthatóság általa.
0: Van itt baj, de ezt tetszik. Kérdez egy hallgató, parizem fél kiló fehér kenyérrel, belefér?
1: Nem annyira. Én a teljes kiörlésű barna kenyeret ezt szoktam enni, szóval nincs kizárva a szénhidrát. Amikor kizártam a szénhidrátot, akkor eléggé leesett a tesztoszteron szintem.
2: És öregedtél két évet.
0: Igen.
1: Simán öregedhetek két évet, akár egy hét alatt. Szóval ezek ilyen elég változó értékek. És a labor eredményekre, vagy a laborvizsgálatokra úgy szoktam készülni, mint mondjuk egy sportoló az olimpiai számára, hogy akkor előtte két hétig még szigorúbban tartom ezeket a rendszereket.
2: De ezt hány éve üzemelted ezt az életmódot? Tehát mióta csinálod?
1: Hát ilyen elég szigorúan két éve, és előtte szép lassan kóstolgattam bele. Mivel volt nekem egy autoimmun betegségem, egy nagyon komoly poliartritis, ami az ízületeimet roncsolta, és be voltak gyulladva már 24 éves korom óta, és ez nagyon sok szenvedést okozott nekem, és kerestem azt a módot, hogy hogyan tudnám ezt csökkenteni. És az a kezelés, amit az orvostól kapok, az is segít valamennyit, viszont életem végéig két hetente szuriznom kéne magam, ami azért kevésbé kellemes, mintha megvonják tőled az alkoholt, én azt gondolom, és akkor kerestem olyan életmód tippeket és trükköket, hogy hogyan tudnék ezen segíteni, és jelenleg teljesen tünetmentes vagyok már úgy két éve.
0: Egyébként ahogy hallgatlak, nincsenek nagy trükkök, tehát a jó minőségű alvás, a stresszmentesség, a jó kaja, a táplálék kiegészítők, a rendszeres mozgás, a lépések, a sauna, a sport, és ez baromi következetesen, de hogy senki nem mond olyan nagyon nagy csodát, és ha ezeket már mind egymás mellé teszed, akkor szépen elkezdesz fiatalodni, nyilván még kisebb trükkök, meg mindenféle dolgok vannak.
2: De...
1: Az ebben a nehéz, hogy minden nap kell csinálni.
0: Igen, szóval hát ez mindennapos.
1: Mondhatod, hogy ezt csinálja valaki egy-két hétig, de én tényleg minden nap belerakom azt az egy óra edzést, nagyon intenzív futás, erőedzés, szauna, regenerációs akupresszúrás, matrasz, melegfürdő. Ez az étrend, nincs az, hogy egyik nap kimegyek mekízni, másik nap hajnalig fent vagyok.
0: Nagyon durva szorongásodat és halálfélemedet, ami nyilván nem mögött van, azért arra ránézel néha? Terápia, kognitív, nem tudom, módosult tudatállapotok, foglalkozol ennek a lelki oldalával is? Látod a Brian Johnson, hogy járt, milliókat költött el, és a szervezete megtámadt önmagát. Érdemes erre ránézni, nem? Hogy mi van e mögött azért?
1: Nem tudom, azért a Brian Johnsonnál van egy ilyen félreértés most az autoimmun betegsége kapcsán, hogy ezt ő is lekommunikálja, hogy ez neki 21 éves korában indult, csak máig nem diagnosztizálták. Tehát nem az optimalizált életmód mellett indult el, hanem már korábban elindult, és jelenleg küzd azon, hogy találjon rá valami gyógymódot. Én amúgy azt gondolom, hogy ez egy nagy médiafogás, mivel pár havonta ő kitalál valamilyen eddig nem diagnosztizált betegséget, amivel a címlapokra kerülhet, és pár hét múlva majd kitalálja a megoldást.
0: És azt is túléli és legyőzik, hogy ez is a biznisz.
2: A barátodnak nincs a rossz érzés, hogy egy 13 éves srác szarandizgat?
0: Igen.
1: Nem, bár ő is tanár, és még nem okolták pedofíliával.
0: Ja, 13 éves. Elképesztő egyébként tényleg. Akkor ugye azt számolgatom, hogy egy év alatt te 0,6-ot öregszel, vagy egy év alatt te 0,7-et. Tehát nagyjából így jön ki, ugye, hogy majd a felénél vagy. Tehát 0,7 az öregedésed az egy évhez képest. De 0,7 évet öregedsz, igen. Martin, vigyázz magadra!
1: A napjaimat azokat szeretem évente tartani, azért az ciki lenne, hogyha csak két évente kapnék ajándékot.
0: Igen.
1: Olyankor még egy csoki tortát is megengedek.
0: Lehet ilyen veszélyesen élni, Martin?
1: Csokiból.
0: Jó, hát azért azt gondoltuk, hogy nem ézi Katica ételbe vonulva. Azért ez nem fér bele, persze. Martin, vigyázz magadra! Örülök, hogy beszéltünk. Hajrá, követjük majd az eseményeket. Köszi neked, ciao.
1: Jó egészséget mindenkinek.
0: Köszönöm szépen. Ciao. Sancho, Hester Martinnak köszönjük szépen. Fáj, ugye, gyerekek, hogy azért élet, az... élet, de hogy azért ember legyen a talpad. Úgy megteszed, amit tudsz, de azért ez, ehhez azért erre így.
2: Egy málaszörpöt?
0: Ígyunk erre a nagy értségre.
3: És akkor egy rövid szünet!

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Óvoda bővítés Kecskeméten, fokozott óvatosság szükséges a szabad vizeken, sikeres volt a gólyák látványgyűrűzése. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Folytatódik az óvodafejlesztés Kecskeméten. Három csoportszobás korszerű és akadálymentes intézményé alakítják a Kálmán Lajos óvoda Ménteleki tagóvodáját, több mint 600 millió forintos beruházással. Szemerei Népataki Klaudia polgármester tájékoztatása szerint a beruházás során a meglévő kis alapterületű helyiségeket összevonják, és az épület mellé két új csoportszoba, valamint modern kiszolgáló helyiségek épülnek. A fejlesztés eredményeként az intézmény összesen 75 gyermek befogadására lesz alkalmas. Két ütemben zajlanak a munkálatok, először felépítik az új szárnyat a két csoportszobával, majd a régi épületrész belső átalakítását végzik el. A kivitelezés az év második felében indulhat. Az új óvodát a tervek szerint 2027. szeptemberében vehetik birtokba a gyerekek. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Sikeres volt a Fehér gólyák látványgyűrűzése programsorozat Bács-Kiskunban. Idén csaknem 300 gólyafióka kapott jelölést 106 fészekben, írja honlapján a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság. Az események 40 településen zajlottak, és több mint 2200 érdeklődő volt kíváncsi rájuk. Kitérnek arra is, hogy a fehér gólyafiókák június közepére érik el azt a fejlettségi kort, amikor gyűrűvel megjelölhetők. Az idei program Bácsalmáson kezdődött, és június végén Kiskörösen és Akasztón zárult. Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél, itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Futballdiplomácia, gyerekek, olvastátok, hogy mekkora balhé van ebből a pár nappal ezelőtti történetből? Hogy Donald Trump, ha valahova oda telefonál, akkor Donald Trump oda telefonál. Ha fővi a FIFA-t, akkor elintézi, amit el kell intézni. Ugye, óriási a történet. Van egy belgú nevezetű, balogú nevezetű amerikai focista, és egy középcsatár, és aztán talán a bosnyákok ellen játszott ő. És ugye, hát kiállították, és piros lap, az ugye automatikusan eltiltással jár, vagyis ő nem játszhatna ugye a belgák elleni nyolcad döntőben. Megérkezett Trump a sztoriba, és felhívta az UEFA emberét, vagy a FIFA emberét, FIFA emberét, és azt mondta, hogy hát ő na, hát azért itten aztán itt aztán nem történt semmi. Sportrajongó, látta a jelenetet, és vétségnek sem nevezni, rákente a játékvezetőre, hogy valószínűleg ő hibázott, és rossz döntést hozott, és hogy tegye már meg egyébként a FIFA azt, hogy felülvizsgálják a jelentést, és nem tiltják el az egyik legjobb játékukat, vagy játékosukat, mert ez a Belunzi nagyon jó játékos. És azt mondta a FIFA, hogy rendben van.
1: Elnök úr, elnök ahogy úr. Parancsolja.
0: Ahogy parancsolja, borzasztóan zavaros a történet, de hogy a FIFA döntéséről meg nem derül ki igazából semmi, csak azt mondták, hogy egy évre, hát nem is tudom, talán az, hogy talán felfüggesztették az eltiltást, vagy hogy szóval, hogy a lényeg az, hogy játszhat, egy évre felfüggesztették a balogúnak az eltiltását, és játszhat a belgák ellen. A belga szövetség meg riadtan telefonál körbe mindenkinek, hogy mondják már meg, hogy mi a fene történt. Hogy van az, hogyha valakit kiállítanak, akkor egy telefonhívásra visszajön. De a Trump ebből meg nem csinál titkot?
2: Nem.
0: Tehát ő elmondta, hogy igen.
2: Sőt, egy kicsit büszke is rá. Ezt is elintéztem. Van még kérdés?
0: Szenzációs az ember.
2: De nem is az a furcsa ebben a történetben, hogy a Trump fogja a telefont, felhívja a FIFA elnökét.
1: Ezt már megszoktuk tőle.
0: Igen.
2: Hanem az, hogy a FIFA elnöke azt mondja, hogy tudod mit? Oké. Most a netted, csak a te kedvedért. És akkor innentől kezdve a következő 4 év múlva világbajnokságon lesz egy ugyanilyen véleményes sztori. Akkor majd az éppen aktuális ország miniszterelnöke felhívhatja a FIFA elnökét, és azt mondja, hogy te, a Trumpnál

0: és tettetek egy kivételt, akkor most legyen nekünk is. Vagy innentől kezdve, hogy? Tehát, hogy
1: ha hogy marad szabad, következetes?
0: Akkor igen. Nekem miért nem szabad? Hogy fognak majd ezek után súlyozni? Tehát mi lesz majd a hivatkozási alap?
1: Nyilván a sportdiplomáciában, meg háttértelefonokkal egy csomó dolog eldől, amikor egy erős ország telefonál, azt értjük, de ez nagyon reprezentatív, ez nagyon mindenki előtt zajlik.
0: Ez van Trump.
1: Hogy a FIFA hogy feküdt be a Trumpnak, aki tulajdonképpen hát így most azért így magukból csinálnak egy kicsit bolondot.
0: De ilyenkor a FIFA-nak az elnökét nem lehet meneszteni, tehát nem lehet neki azt mondani, hogy haver, na, nagyon-nagyon rossz döntést hoztál. Tehát ilyen
1: ki tudja kirúgni a FIFA elnökét?
2: Ki van fölötte?
1: Tehát ki az, aki,
0: ki van a FIFA elnöke?
1: Élet-halál urai ezek az emberek, tehát hogy nagyon sok mindenről döntenek. A Trumpot bírom, mert a Trump meg egyszerűen azt mondja, hogy igen, fölhívtam. Igen, elintéztem.
2: Ő nem csinál titkot. Tőle nem vártunk mást.
1: Mert ha a háttérben van egy ilyen telefon, ezt európai vezetők az úgy csinálják, hogy felhívja, nem mondja, és csak a FIFA dönt, és sem, soha nem derül ki, hogy itt micsoda nyomást helyeztek az illetőre. Jön a Trump, és a sajtótájékoztatóban azt mondja, hogy persze, én voltam. Telefonáltam egyet. Mi a baj? Hát,
3: tudják, hogy ki vagyok.
1: Akkor is csak Amerikában zajlik a VB, hát akkor nyúljunk már oda egy kicsit.
3: Na jó, de a sors igazságot tett ugye az 1-4-jel igazságot.
1: Igen. Hát aztán ugye rendbe tette a sors az életet.
0: Aztán de Amerika lebombázta meg. Tehát látod ezeket a mémeket, amik utána indultak.
1: De nekünk, akik nem értenek a focit, is meglep, hogy azért ez ilyen nyilvánosan így dől el. Ja, hogy fölhívtad a FIFA-t? Rendben van. Oké, akkor ez megvan.
3: Azért ezt átírni, tehát azért, hogy mondjam, van egy szabálykönyv, akkor tényleg ezt nem lehet átírni, hogy van egy piros lap, ezt ott eldöntötte a pályán a bíró, és akkor utána te azt mondod, hogy na jó, hát akkor mégiscsak hadd játszon. Na, tehát eltiltást van maga után egy piros lap, tehát hogy hogyan? Meg
1: hát
3: miért?
1: Valószínűleg akkora hatalom,
3: de
1: és akkora erő.
3: Nem lehet akkor sem.
1: Hát nem lehet.
2: Ráadásul a szabálykönyv, most olvastam, úgy szól, hogy ez ellen, egy ilyen döntés ellen nem lehet fellebbezni sem.
3: Nem, hát érted? Persze, hol tehát, hogy na a világ hol? Minden piros lap után fellebbezni.
2: Most ők azzal takaróznak, hogy tulajdonképpen ugye a váron keresztül újra nézték a izét, hogy hívják így ott van. A szabálytalanságot, és az nem volt akkor a szabálytalanság, tehát visszavonjuk a piros lapot.
3: A bíró eldöntötte, igen, hogy ez akkora
2: ott
3: volt.
2: Ez eldönt,
3: akkor
2: kész,
3: következő
2: köszönjük.
3: Meccsen otthon maradsz.
0: Most a szabálykönyvbe bekerült a Trump-paktum. amennyiben a Trump két téged
1: vagy
0: arra,
1: olyan nagy ország, olyan igen. Erős vezetője, akkor ez működik.
0: Ha téged piros lappal állítanak ide,
1: Trump. Ki ország vagy, és Kelet-Európa, ne hívj minket, mert nem vissza se hívunk, és nem veszünk fel a telefon. Igen. Na, mindjárt megkérdezzük a Gundit, aki itt van velünk, hogy mégis mit gondol erről az esetről, talán több ilyet látott, mint mi. Hello, Gundi, jó reggel, ciao.
4: Jó reggelt az egybegyűlteknek.
1: Jó reggel, ciao.
2: Egybegyűlteknek és szakértőknek, légyszeres, így mond, jó?
1: Igen,
2: ezek nem mi vagyunk.
4: A franciák világhírű játékosát Mbappé úrnak hívják, az egyszerre csodálatos.
1: Mbappé úr, igen. Na, de azért erre még te is ráncoltad a szemöldöködet, nem, hogy felmondtad, hogy azért ez így erős. Ez nem megszokott dolog, hogy ez valakit így visszahelyeznek egy telefonhívással.
4: Hát nem, egyébként ez másodszor fordult elő ilyesmi, ugyanerre a szabálypontra hivatkozva, mert van egy másik viszonylag kevésbé ismert futballista, egy Cristiano Ronaldo nevű, akit a VB-selejtezőn kiállítottak. Csak, és őt ráadásul könyöklésért, tehát szándékosan szájba ütötte az ellenfelet könyökkel, düböl. És eltiltották 3 meccsre. És akkor rájöttek, hogy baj van, mert ebből a 3 tét meccsre, mert ebből a 3-ból a 2 az ennek a mostani labdarúgó világbajnokságnak az első 2 csoport meccse. És hát azt azonnal kiszámolták, hogy az nem jó. Tehát, hogyha a Ronaldo nem játszik, az nem jó. És akkor hirtelen mérsékelték egyre, azt letöltötte az utolsó VB-selejtezőn, és a maradék 2-t azt fölfüggesztették neki. És ez ugyanez a szabály, tehát hogy fölül bírálhatják ezt az egészet. Csak ebben az a nagyon-nagyon kellemetlen, hogy ugye most már nem csak azt mondják, hogy oké, a bíró hozott egy rossz döntés, rosszul látta igazságtalanság, mert hozzá se ért, mert ugye ezt a piros lapot ennél az amerikai srácnál, hát ezt megnézte a videóbíró is. És azt mondták neki, hogy figyelj, öcsi, ezt ki kell állítani.

0: hát ezt nem kellett volna ezt kiállítani. Ez nagyon-nagyon rossz precedens. Hát a Trumpnak igaza van, mert hát ő, megint ő volt a Jani, tehát ő elhiszi, hogy ő Amerika, és nekik mindent lehet. Itt a FIFA-val van ez nagyon nagy baj.
1: Tehát igen, aki azt mondta, hogy oké. Ja. Igen, és tudod, mi van, igen. Hogy alapjaiba írja át, és ezt valaki nyilatkozta is, de én is pont ezen gondolkoztam, hogy van egy olyan játék, amit a világon mindenütt ugyanannyi játékos, ugyanannyi ideig, ugyanolyan szabályok alapján játszik. Megkérdőjelezhetetlen ez a sztori, és épp ez a népszerűségének az egyik oka is, érted? Hogy te tudsz foszizni, akkor elől végzel, szarabb csapat vagy, akkor hátul végzel. És jön egy csávó a viszonylag hülye hajával és narancsszínű bőrével, oda telefonál valahova, hát érted? Hát ez nonsens.
2: Vagy ha szoktak is telefonálni titokban a háttérben, igen, nagy erőket igen, mozgat meg a sportdiplomácia, de nem hirdetik.
0: Na most képzeljétek el, hogyha viszont mondjuk a kuraszaói elnök akarja fölhívni az Infantinot, hát nem is kapcsolják be.
2: Hát igen.
0: Hát rögtön elakad a titkárnőnél. Hát szóval se állnak vele. És akkor most, tehát igen, szóval ez ilyen nincs. Tehát ez szerintem óriási hiba volt.
2: Valószínűleg ebben az is bennem, hogy szervező ország. Tehát az is még egy plusz, nem?
0: De nincs ilyen szabály, hogy a szervező ország
2: nincs,
0: elnök
2: nem, nem csak, hogy a főhajtás a FIFA részéről, hogy jaj, betoltak.
0: Persze, meg
2: hogy...
0: benne van, meg az, hogy a futballnak, minden sportnak nagyon fontos, hogy mondjuk Amerika benne legyen. Mert az plusz néző, meg plusz iszonyatos sok pénz. Tehát azért nem véletlen, hogy a mit tudom én, amikor a az olimpián az úszódöntőket reggel 9-kor rendezték, mert az amerikai, az NBC-nek az úgy volt jó. És az amerikaiaknak úgy volt jó időbe. És nem érdekelte őket, hogy reggel 9-kor nem lehet olimpiai döntőt úszni. Tehát, mindegy. Tehát az a baj, hogy a pénz az most már olyan szinten felülír dolgokat, hogy az elképesztő.
1: Ugyanez az ivószünet, ugye, ott is, hogy reklámot igen. lehessen adni a helyszínen.
0: Igen. Ja. Igen, ha 20 fok van, akkor is isztok.
1: Hát, senki nem szörös, nem baj.
2: De ez most már kimondva tudjuk, hogy ez hát tulajdonképpen persze, hát egy értékesített reklámidő. Mert a hát közvetítésben én látom.
0: A köztelevízióban is rájöttek a harmadik napon, hogy akkor itt szabad reklámot adni, és akkor azóta adnak ők is. Hát hülyék lennének, nem. De hát persze, hát nyilván az amerikai, ilyenkor, az amerikai sportokban ez teljesen normális. Tehát ott még ki is írják, hogy reklámszünet van. Tehát megáll a jégkorong meccs az NHL-ben, mert reklámszünet van. És hát már olyan bőrkában mindenki azt mondja, hogy oké, ez a biznisz része. Oké, ezek ilyen játékok. Az amerikaiak nem úgy gondolkodnak egyébként, mint mi a futballról, hogy ennek vannak tradíciói, ne változtassunk a szabályokon, mert ez egy tradicionális sportág, stb. Nem, ez változtassunk a szabályokon, mert több pénzt lehet vele keresni. Oké, és azt mindenki elfogadja, ez egy ilyen ország. Ebben nincsen semmi baj, csak a futballban eddig ilyen nem volt. És az UEFA, az Európai Labdarúgó Szövetség nem véletlenül mondja azt, hogy hát nálunk ilyen nem lesz. Vagy mondják azt, hogy megváltoztatjuk a labdarúgás szabályait, és akkor innentől kezdve bármi van, ha mínusz 20 fokban játszatok Kamcsatkán, akkor is van ivószünet, mert reklámot kell adni.
1: De a mostani VB-n egyébként nagyon sok ilyen fúri eset van, ugye itt volt az Egyiptom-Argentína, ahol az egyiptomi szövetségi kapitány kifakadt, hogy mi az Istennek hívtok meg bennünket, hogyha azt akarjuk, ugye, hogy Argentína.
2: Hatoljátok Argentína.
1: Igen, igen. Igen.
2: Kettő óra vezettek. De kettő óra vezettek. Ezért, hogy ahogy ezt mondta?
0: Hát, tessék.
2: Hogy azért, mert ezt mondtam, mert egyébként a csapatának meg volt a továbbjutás, amint a Feri mondta, 2-0-ra vezettek, és még 15 perc volt a meccsből, és az argentinok fordítottak. Hát, lehet, hogy kicsit tolják őket, de azért ez rajtuk is elment.
0: Hát persze, hogy rajtuk is elment, meg illetőleg az a szabálytalanság, amit reklamálnak a szállával szemben, az a többség szerint szerintem sem nem volt szabálytalanság. Tehát nem rúgta meg. Összeakadt a lábuk, de leginkább a szállá akasztotta oda a lábát, tehát szerintem nem volt szabálytalanság. Csak az a baj, hogy hát nem baj, így döntöttek, meg megnézte a videóbíró ezt is. De az, hogy hát ennél sokkal kevesebbet tiltottak már el edzőket, nem tudom, hosszú.

0: a története, a Trumpnak a története, az ennek a csapatnak a története. A történetek nagyon-nagyon fontosak. És igazából ezek viszik előre a világ. Mindig bármit csinálsz a világban, végül is az a történet a fontos, hogy mi történik az emberekkel. Neked is a Féderrel, meg a Gyokót is azért nézett, hogy mi lesz a történetnek
1: igen,
0: a vége.
1: Igen, mi a történet tehát, vége, igen, igen, abszolút. Igen.
0: A másik, hogy a futball, hát ez a 48 csapat, tehát azért ennyi jó csapat nincs a világon. Tehát ez rengeteg. Ez a, igen. Szóval ez, igen, ezt látja, mert Feri is látja, aki
2: neki sem volt.
1: Na, de emögött vannak olyan történetek, mint az Zöldfoki kapus, aki kijön 500 ezer követővel, igen, és hazamegy 24 millióval, és megismeri az ország, igen, és a vállán viszik, és 40 millióan követik, és a legnépszerűbb Insta követővel, legtöbb Insta követővel van a kapusok között. Igen, között igen, sok igen, emberi történet jött így. Kis csapatok.
0: Van, és ez nagyon fontos, meg ez nagyon jó. Tehát ilyen, ez ebből a szempontból nagyon jó. A futball minősége szempontjából nem feltétlen. Tehát ez a Ázsia, és ez a Amerika, Közép-Amerika régió, ezek messze túl voltak reprezentálva. Tehát ez a Haiti, Curaçao, stb. Ezek jó pofák, de futballban, és ráadásul, ha megnézzük, ezek gyakorlatilag európaiak. Tehát a curaçaói csapat 26 játékosából 25 Hollandiában született. És az az egy, aki nem, azt is 10 évesen elvitték Rotterdamba gyorsan a szülei, hogy véletlenül se otthon kelljen futballozni. Szóval nem tudom, hogy ennek mekkora értéke van, nem lesz ettől jobb a curaçaói futball otthon, de viszont a történetek érdekesek. Tehát tény az, hogy szívesebben néztem a számomra egzotikus curaçaói meg zöldfoki csapatot, mint mondjuk egy 17. vagy egy 18. európai csapatot, ami számomra érdektelen lett volna. De nincs ennyi jó csapat a világon. A kameruniak
1: bevonultak abba a szettjükbe, ahogy kinéztek.
2: Az jól nézett ki, hát csak az divat bemutató, nem foci.
1: Náció találkozott, szenzációs volt, igen. Tippelni tippelhetsz? Tehát most arra kérlek, hogy szerinted kinyeri, akkor te egyébként kommentátorként tippelsz ilyet, vagy ez megtekessen megengeded?
0: Hát mert én nem közvetítek.
1: De most nem vagy kint, igen, nem közvetítek, ezt tudom.
0: Úgyhogy, igen. Hát én rögtön az elején így azt mondtam, hogy angol-francia vissza, vagy argentin-francia visszavágó lesz, vagy a legutóbbi VB döntő is ez volt, ami még benne van a pakliban, meg jól is játszanak, de egyébként nagyon jók az angolok, tehát kíváncsi vagyok, hogy megtörténik-e az, hogy 60 évvel azután, hogy Anglia egyetlen világbajnoki címet megnyeri, tudnak-e újat nyerni egy német szövetségi kapitánnyal, ami a nonsens, mert további egyébként szerintem. De szóval az angolok is nagyon jók. Hát körülbelül ez a három szerintem.
1: Gundi, nagyon köszi, jó volt hallani. Igen. Meg örülünk, hogy itt voltál. Tök jó volt.
3: Mára és erre a hétre ennyi volt Balázsék. Hétfőn reggel 6-kor jövünk újra élőben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Beggy, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guards, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
0: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
6: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
7: V6-os motor, 639 lóerő,
8: RS modellek hallatán felpestül a véred?
7: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére. A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon. Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
9: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
10: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
11: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
10: Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
12: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit hétvégén sem. Minden vasárnap 10-től 17 óráig Kormos Zsolt hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
13: Üdv mindenkinek, aki éppen pihenés közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk. Üzenjenek ismerőseiknek, köszöntsék fel barátaikat, mondják el nekünk, ha közlekedési dugót látnak. A forró drót 0676-414-010.
0: Rádió egy gong. Gong. Hétvégén is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágermej.

Na, végre vasárnap! Remélem, senki nem most akarja az ágyból való kikelés világrekordját megdönteni Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, vagy bárhol a környéken, ahol a Rádió egy gong szól. Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és hatalmas pacsi az interneten belünk tartóknak, akik a Rádió egy gong.hu oldalon hallgatnak bennünket. Július 12-e van, 6 perccel járunk 10 óra után. Kormos Zsolt vagyok, és ha már vasárnap,

kedvünk. Főleg azért, mert most indítjuk útjára a Foci és Piknik a Rádió 1 gongon második félidejét. Nem zenei játék, nem kell fülelni semmit. A recept egyszerűbb, mint a rántotta. Csak be kell pöttyögni a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Az óra vége felé valakit felhívunk, jön egy pofon egyszerű focis kérdés, és ha megvan a jó válasz, már be lehet zsebelni az esélyt a mai fődíjra, ami egy két főre szóló fejedelmi vacsora meghívás. És ez még semmi, mert a játék egészen jövő vasárnapig, július 19-éig tart. Pénteken a heti fődíjunkat fogjuk kisorsolni, és a vasárnapi főnyereményünk egy családi safari, glamping sátoros pihenés lesz a Richter Safari Parkba. Tehát nem csak egy nyeremény vár rád, esélyes vagy legalább háromra, ha már most elküldöd a nyerni szeretnék üzenetet. És hogy ne a sötétbe ugorjatok, már is mondom a kérdésünket. Hányszoros világbajnok Argentína? Erre várom a választ. Nem sokára a netpercekkel jövök vissza, ahol megnézzük, hogyan próbálják megvédeni az internetes oldalakat a mesterséges intelligencia falánk robotjaitól. De addig is semmi stressz, semmi rohanás, indulnak az igazi mai slágerek. Következik Alex Kenji és a Bambolero.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
1: Ahogyan azt megígértem, jönnek a netpercek. De most felejtsük el a száraz tech zsargont. Nézzük meg inkább egy jó vasárnapi példával, hogy mi az a digitális háború, ami épp a telefonjaink mögött zajlik. A helyzet a következő. A mesterséges intelligencia korában a legnagyobb kérdés az, hogy ki használhatja fel azt, amit mi mindannyian feltöltünk az internetre. Két nagy cég, a Cloudflare és a Beehive most összefogott, hogy adjon egy fegyvert a blogok és hírlevelek kezébe, amivel láthatják és letilthatják a pofátlan Emmy robotokat. És hogy miért érdekes ez nekünk? Mert a régi interneten a kereső robotok rendes arcok voltak. Megnézték a receptet vagy a cikket, és elvitték az olvasót az oldalra. Az új Emmy robotok viszont besurrannak, lemásolják a teljes szöveget, betanulnak belőle, ti meg a végén már csak egy kész összefoglalót kaptok valahol máshol. Olyan ez, mintha a szomszéd minden áldott nap átjárna hozzátok, megenni a hűtőből a kész ebédet, majd a saját buliján úgy tálalná fel, mintha ő főzte volna. Na, nektek meg csak a mosogatás maradna. Ezért kellenek a szigorúbb tiltógombok, hogy az eredeti, emberi munka ne vesszen el a weben. A robotoknak tehát kívül tágasabb, nálunk viszont valódi húsvér emberek nyerhetnek. Ma például egy kétszemélyes vacsora meghívást. A nyerni szeretnék üzeneteket már is küldhetitek SMS-ben vagy Viberen, és nem sokára valakinél megcsörren a telefon, aki a következő kérdéssel szembesül. Hányszoros világbajnok Argentína? Ha tudjátok a választ, ne rejtsétek véka alá, hiszen aki a mai sorsolásba bekerül, részt vesz ezen kívül még két sorsoláson is. Jövő héten pénteken kisorsoljuk a heti fődíjunkat, vasárnap pedig a legeslegfőbb fődíjunk talál majd gazdára. Egy családi sátoros pihenés a Richter Safari Parkban. A folytatásban nem sokára megnézzük, mi újság az időjárással, és már indul Selena Gomez igazi mai slágere. Ez a Same Old Love.
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci Grill Piknik a Rádió 1 gongon.

0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Kultúra, a vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
4: V6-os motor, 639 lóerő,
5: eres modellek hallatán felpestül a véred?
4: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
5: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
4: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

11:05. Ez a Rádió egy gong. Ha már a kocsiban ülve tekeritek fel a hangerőt a vasárnapi guruláshoz, érdemes vetni egy gyors pillantást az égboltra, ugyanis egy gyenge hidegfront alakítja a mai menetrendet. A napsütést emiatt gyakrabban zavarják majd gomoly felhők a térségben, és helyenként futózápor, esetleg zivatar is letörölheti a port az autókról. Erre főleg az esti órákban számíthatunk. Az északnyugati szél sokfelé élénk erős lökésekkel hűti a levegőt, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell. A legmelegebb órákban 28 fok körül alakul a csúcsérték. Hétfőn aztán visszatér a sok napsütés a régióba, bár keleten időnként megnövekedhet a felhőzet, de csapadékra szinte semmi esély sincs. A szél élénk marad, délután 29 fokot mutathatnak a mérők. A frontos szél mellé egy gyors autós érdekesség. Tudtátok, hogy az autók tervezésénél a mérnökök nem csak a szembeszelet, hanem a hirtelen oldalirányú széllökéseket is szigorúan tesztelik. Egy erősebb északnyugati lökés ugyanis. Egy erősebb lökés ugyanis egy autópályán haladó kamion vagy magasabb felépítésű jármű mellett elhaladva komolyan megmozdíthatja a kormányt. Úgyhogy vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra is egymásra, és ha van útinformációtok, ne felejtsétek el megosztani velünk. A folytatásban a gázt Ricky E. Poveri nyomja. Következik a Sara per Katie.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: A futball világbajnokság legfrissebb hírei következnek. Az elmúlt órákban hivatalosan is teljessé vált az elődöntő mezőnye, az éjszakai és a hajnali forgatókönyv pedig pontosan olyan drámai lett, mint amit a világ legnagyobb tornájától elvárhatunk. Tegnap este a három oroszlánosok, vagyis Anglia csapata csapott össze Norvégiával, a találkozó pedig elképesztő csatát hozott. A rendes játékidőben egy-egyes döntetlennel zártak a felek, a hosszabbításban viszont az angolok bírták jobban szusszal, és végül 2-1-re megnyerték a negyed döntőt. A mérkőzés igazi hőse Jude Bellingham lett, aki mindkét angol találatot szerezte, ezzel pedig már 6 góllal vezeti a világbajnokság góllövő listáját. Ma éjszaka aztán szinte másolták a forgatókönyvet a csapatok, ugyanis a címvédő Argentína Svájccal feszült egymásnak. Itt is 1-1 lett a rendes játékidő vége. A hosszabbításban viszont beindult az argentin henger, berámoltak még 2 gólt, és végül 3-1-re hozták a kötelezőt. Így ők is bent vannak a legjobb 4 között. Ez pedig azt jelenti, hogy kedden Franciaország, Spanyolország, szerdán pedig Anglia-Argentína elődöntőt rendeznek a világbajnokságon. A hivatalos világranglista alapján ezek valódi álompárosítások, hiszen a világ első 4 legjobb csapata jutott el a végjátékig. Ezek voltak a VB hírei, nem sokára útinformációkkal érkezem, a folytatásban pedig itt van Bibi Rexa és a New Religion.

0: Az útinformáció támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Itt a Rádió egy gong. 8 perccel 11 óra előtt megosztunk veletek néhány útinformációt. Ha a családi látogatás vagy a strandolás miatt épp az M5-ös autópálya felé gurul az autó, érdemes figyelni a sávokra. A 74-es kilométernél a Kecskemét északcsomópont átépítése miatt komoly korlátozás van érvényben. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóágat lehet használni. A lehajtóágat lezárták, míg a Röszke felé vezető oldalon sem le, sem felhajtani nem tudtok a strádára. Kicsit feljebb, szintén Kecskemét térségében a főváros felé tartó oldalon hídfelújítás zajlik, a 88-as és a 87-es kilométer között a belső sávban lezárva, a forgalmat a külső és a leálló sávra terelik. Ugyancsak Budapest felé Kistelek térségében a délelőtti órákban sövényvágás miatt mozgóterelés mellett zárják le a belső sávot a 142-es és a 139-es kilométer között. Mindezek figyelembevételével vezessetek óvatosan, Szigálával megyünk tovább, következik a Riptide.

0: Igen.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, szia!
0: Szia, Irén vagyok.
1: Nézed-e a foci világbajnokságot?
0: Hát helyjel közzel, párom által muszáj.
1: Akkor ő ezek szerint nagy foci rajongó.
0: Így igaz.
1: Segíteni fog neked, szerinted?
0: El most nincs itt úgy, hogy önállóan próbálkozom.
1: Jó, az sem baj. Akkor már is mondom a kérdésünket, hányszoros világbajnok Argentína? Mondjak-e két lehet? Akkor nem is kell. Háromszoros.
0: Ne, nagyon kiműveltem magam már foci téren.
1: Oké, így is kell lennie ennek, és óriási piros pont járna, ha mondjuk az évszámokat is tudnád. De valószínűleg azt nem tudod.
0: Azt nem tudom.
1: Akkor sajra. Én elmondom, 78-ban, 86-ban és 2022.
0: 2022, a 22-t tudtam. Képpen... Már hogy elkezdted mondani, így már beugrott.
1: Akkor te viszont beugrottál a Rádió egy gong legendás kalapjába, legalábbis a neved bekerült. Úgyhogy részt igen. veszel a ma délutáni fődíjsorsoláson, és ezen kívül még két sorsoláson is részt vehetsz. Sok szerencsét kívánok, és köszönöm szépen a helyes választ, meg azt, köszönöm, hogy részt szépen. Vettél a játékunkban. Megvan az első gól, 11 után viszont hozzuk a friss, ropogós helyi tippeket, és megnézzük, hova érdemes elindulni a környéken ezen a szép vasárnapi napon. A játékvonalak továbbra is nyitva vannak, jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek SMS-ben vagy Viberen. A következő órát Ed Sheeran zseniális felvétele indítja. Jön a Camera.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorát a

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: V6-os motor, 639 lóerő.
8: Eres modellek hallatán felpestül a véred?
9: Akkor látogass el a Brill Kft. Audi szalonjába július 4-12 között, hogy elsők között találkozhass az új Audi RS5 modellel, és esélyes legyél az értékes ajándékok egyikére.
8: A nyereményjáték részleteit keresd a brillkft.hu weboldalon.
9: Brill Kft. Kecskemét, Halasi út 32.
10: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszaki áruház jóvoltából.
11: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
12: Idén is lesz Kodály Művészeti Fesztivál, keresik a legfinomabb lekvárokat. Rosszul vizsgáztak az USB töltők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Július 29-e és augusztus 2-a között rendezik meg a Kodály Művészeti Fesztivált Kecskeméten. Többféle színpadi produkciókkal találkozhat majd a közönség. Mások mellett a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskemét Táncegyüttes műsora, valamint a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium résztvevőinek koncertje is látható lesz. De színpadra áll Dés László és a Free Sounds Quartet, és vonósok, ütősök, fafúvósok is. Tartanak zenés város sétát, interaktív workshopot, de kiállítások is nyílnak. A részletes program elérhető a Híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ közösségi oldalán. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület 10. alkalommal hirdette meg versenyét. Hagyományos ízű, cukormentes és különleges lekvárokat is várnak, emellett zöldségkrémekkel is lehet nevezni. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Túrinform irodában lehet leadni augusztus 7-ig. Eredményt két héttel később a Híres Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek majd. A legfinomabb lekvárok és krémek készítőit díjazzák is. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Rosszul vizsgáztak az USB töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta el a rádiunknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
13: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljunk terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-keleti üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit kivizsgáltunk innen, az veszélyes.
12: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást. Számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
14: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kormos Zsolttal. Csak igazi mai slágerme.

perccel múlt 11 óra, a vasárnap délelőtt legkellemesebb, leglustább percei pörögnek a Rádió 1 gongon. Ha a konyhában már alakul a menü, vagy a kertben a napernyők alatt megy a siesta, Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a környéken, a háttérben garantáljuk a tökéletes zenei alapokat. Szeretettel köszöntök mindenkit, hatalmas pacsi az internetes hallgatóknak is, akik online tartják velünk a tempót. Kormos Zsolt vagyok, ne felejtjétek, hogy ma a Dalma és az Izabella nevű ismerősüket kell elárasztani a köszöntésekkel, hiszen nekik ünnep a mai nap. De nektek is ünnep lehet, ha a zsebetekbe csúsztatjátok a Jakó étterem kétszemélyes vacsora meghívását. A foci és piknik játékunk soraiban még bőven van hely. Már is küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Ha szerencséd van, az óra vége előtt jön a hívás és egy gyors focis passz, és tiétek az esély a napi vacsorára. Jövő héten pénteken ráadásul két belépőt is lehet nyerni a paloznaki jazz piknikre, és a főnyereményünket jövő héten vasárnap sorsoljuk, egy családi VIP belépőt két felnőtt és két gyermek részére a Richter Safari Parkba. Ebben az órában a következő kérdésre várom a választ. Hol rendezték az 1986-os világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott legutóbb ott volt? Nem sokára a legfrissebb helyi programajánlóval érkezem, a lazítást pedig igazi mai slágerekkel folytatjuk. Következik Kygo, One Republic és a Chasing Paradise.

0: Ez a Rádió egy gong.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió egy játsza.
0: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: A műsor támogatója a Nitek hűtő-fűtő klímák forgalmazója, a H&H Klíma. www.hhklima.hu.
1: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
2: Ha a vasárnapi pihenés mellé jól jönne egy kis minőségi kikapcsolódás a családdal vagy a barátokkal, most érdemes megnyitni a naptárat a telefonokban és jegyzetelni. A Solti Ifjúsági Fúvós Zenekar ma este egy látványos fellépéssel zárja a hétvégét. Pontosan 6 órakor a Kasztón, a Faluházban csendülnek fel a legszebb fúvós dallamok, a belépés pedig teljesen ingyenes. Ha viszont inkább egy jó szabadtéri sétára vágytok, Nagykőrösön a Deák téren egy fantasztikus, interaktív szabadtéri kiállítás látogatható Marslakók címmel. Ez a különleges tárlat a magyar Nobel-díjasokat és tudományos életünk kimagasló alakjait mutatja be zseniális, szórakoztató formában. Így hát a gyerekekkel is szuper vasárnapi program. Ha pedig már a következő napokat tervezitek, egy hatalmas, kulturális szenzáció érkezik a megyeszékhelyre. Szkítákkora az Alföld szívében címmel a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanich János Múzeum egy lenyűgöző, közös régészeti tárlatot nyit meg pénteken délután 5 órakor a Cifra Palotában. Erre a történelmi időutazásra már most érdemes felírni az emlékeztetőt. És a vasárnapi programok mellé egy fenséges ízutazás is jár, egy kétszemélyes vacsora meghívás formájában, ami csak is a ti üzenetetekre vár. Küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Várom a választ a következő kérdésünkre. Hol rendezték az 1986-os világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott legutóbb ott volt? Nem sokára jövök a meteorológiai előrejelzéssel. Fülek a hangszórón, robognak tovább az igazi mai slágerek. Fastboytól már is megtudjuk, milyen is a jó élet. Következik a Good Life.
1: Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a Rádió egy gongon.

0: miért hallgatja a Rádió egyet.
1: Szeretem, jó számok szólnak, földobják a napomat, jó fejek a műsorvezetők. Szoktam más is hallani, de azok nem fogták meg így, mint ti.
0: Rádió 1 Gong. Csak igazi mai slágermely.

0: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét, Renault és Dacia márka kereskedés.
1: 11:45 után időjárás előrejelzés következik a Rádió 1 gongon. A mai napon egy gyenge hidegfront kavar be egy kicsit az Idillbe, így a napsütés mellett gyakrabban jelennek meg gomoly felhők az égen, és helyenként futózáporok vagy zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé élénk, erős lesz az északnyugati szél, miközben délután 28 fok körüli értékeket lehet mérni. Hétfőn a napsütésé lesz a főszerep. Jelentős csapadék sehol sem várható, legfeljebb egy-egy gyenge futózáporok alakulhat ki, de az is csak elvétve. Az északias szél sokfelé megerősödik, délután 29 fokos maximummal. Kedden a napsütést fátyol felhők szűrik, de a legtöbb helyen teljesen száraz marad az idő. Viszont berobban a hőség. A legmelegebb órákban 35 fok körüli igazi nyári forróság várható. Rövidesen jönnek az útinfók, a folytatásban pedig Tóth Abigail és Accent. Igazi mai slágerét indítom. Ez a Sugar Daddy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió 1 gong. 3:42 van. A főutakon haladóknak frissítjük a közúti térképet. Ugyanis Kecskemét belterületén és az 5-ös főúton is több ponton dolgoznak a szakemberek. A városban a 78-as és a 81-es kilométer között építési munkák, míg a 86-os és a 88-as kilométer között közművezeték építése miatt kell félpályás útlezárásra és lassulásra számítani. Ha az utatok a 44-es főút felé vezet, Kunszentmárton területén csomópontot építenek, erre érdemes odafigyelni. Az 53-as kilométernél a félútpálya le van zárva, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. Az 52-es főúton közlekedők pedig az 5-ös kilométernél figyeljenek. Az autópálya csomópontjánál hídépítés kezdődött, emiatt a Kecskemét centrum és a Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávok le vannak zárva. És végül egy érdekes adat, a mérések szerint egy átlagos európai autós élete során körülbelül 6 teljes hónapot tölt el a piros lámpák előtt várakozva. Nektek legyen ma több szerencsétek a zöld hullámmal. Jó utat kívánok! Nem sokára jövünk, focis kérdésünk helyes válaszával, és már indul is Éva Max igazi mai slágere, ami nem hiányozhat egyetlen vasárnapi ebéd mellől sem. Ez a Szólt!

0: Igen, tessék.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, Adriánt keresem.
0: Szia, én vagyok, parancsolj.
1: Szia, egy focis kérdésem van. Ha válaszolsz rá, bekerülsz a délutáni fődíj sorsolásba, és még két másik sorsolásba is. Mit szólsz hozzá?
0: Szuper, örülök neki.
1: Jön a kérdés. Hol rendezték az 1986-os világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott legutóbb ott volt? Kellene neked két lehetőség, ami közül tudsz választani, vagy mondod fejből?
0: Nem, mondom fejből. Okay. Mexikó.
1: Mexikó, így van, ez a helyes válasz. Bekerültél a fődíj sorsolásba, 5 óra előtt egy két főre szóló vacsora menü meghívást fogunk kisorsolni, a jövő héten pedig két sorsoláson is részt veszel ezzel a mozdulattal, mert pénteken és vasárnap is fogunk sorsolni, úgyhogy ne feledkezz meg róla, legyél majd telefon és rádió közelben.
0: Köszönöm szépen, szia!
1: Szia! Nem sokára megszólal a déli harangszó. A következő órában terítékre kerül egy elképesztő, tudományosan bizonyított gasztro érdekesség, ami megváltoztatja a falatok ízéről alkotott fogalmakat. A játék a déli mix ideje alatt is zakatol. Továbbra is várjuk a nyerni szeretnék üzeneteket SMS-ben vagy Viberen. Rövid reklám és a hírek után Martin Garrix igazi mai slágere érkezik.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorák.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
6: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjtsd a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
7: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
8: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
10: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Újra elindult a Strand Police Kecskeméten, a természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat, ne maradjon el az utasbiztosítás. Demeter Dia vagyok. Diákok ügyelnek a fürdőzők biztonságára. Idén is elindult a Strand Police Kecskeméten, számol be közösségi oldalán a Bács-Kiskunvár megyei rendőrség. A program július 6-a és augusztus 14-e között zajlik. Idén 34 középiskolást vontak be. Ők közösségi szolgálatukat töltik a Strand Police keretein belül. A kezdeményezés még 2013-ban a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Híres Sport Nonprofit Kft. Együttműködésével indult. A cél pedig minden évben az, hogy a fürdő területén a kikapcsolódni vágyók biztonságban érezhessék magukat, legyen kihez fordulniuk, ha szükséges, és lehetőség szerint gyors, szakszerű segítséget kapjanak. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei Környezetvédelmi Alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. Olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-ig várják a szervezők. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
12: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálom, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
11: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet, és helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél, itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most
1: Rádió 1.
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel

Fuck you, egy gongond! Továbbra is csak igazi mai sláger megy. Koccannak a tányérok, illatozik a rántott hús, és az asztalok körül végre teljes a létszám. Kecskeméten, Nagykörösön, Csongrádon, és mindenhol a környéken. Pontosan 10 perccel múlt dél. Jó étvágyat mindenkinek, és óriási virtuális pacsi az internetes hallgatóknak. Kormos Zsolt vagyok, elindult a Daily Mix első órája, és ha a finom falatok mellé jól jönne egy kis esti folytatás, akkor most érdemes lőtávolban tartani a mobilokat, ugyanis gőzerővel robog tovább a foci és piknik, a rádió egy gongon játék. Nem kell hozzá zenéket fülelni, nincs semmi trükk, csak be kell pötyögni a nyerni szeretnék üzenetet. És már küldhetitek is SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A kérdésünk egyszerű, minek a rövidítése? A VAR. A helyes válasszal pedig már repül is a név a Rádió egy gong kalapjába, ahol 5 óráig egy kétszemélyes vacsora meghívás bújik meg. Sőt, ezzel a regisztrációval már a jövő pénteki és a vasárnapi fődíjakra is esély nyílik. Mindezek mellett a mai gasztropletykánkban elárulom, hogyan lehet a háttérben szóló dallamokkal megváltoztatni az asztalon lévő ételek ízét, addig viszont élvezzétek ti az ízeket, és már is érkezik a Daily Mix következő igazi mai slágere. Ez pedig nem más, mint Ray Dalton felvétele, a Black

Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a rádió egy gongon. Déli Mix a rádió egyen. 2 órán keresztül. Csak igazi mai slágerek. Mixben.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Remélhetőleg a húsleves már a helyére került. Jöhet a következő fogás. Itt a Rádió 1 Gong, ez a Daily Mix. Ha a finom falatok éppen a tányérokon pihennek, hoztunk egy elképesztő gasztrokihívást egyenesen az Oxfordi Egyetem kutatóitól. Kiderült ugyanis, hogy a fülünk közvetlen hatással van arra, mit érez a nyelvünk. Létezik egy nagyon izgalmas jelenség, amit a tudósok egyszerűen csak szonikus fűszerezésnek neveznek. A mérések során bebizonyosodott, hogy a magas frekvenciájú lágy, csilingelő hangok és a zongora játék például képesek akár 10%-kal is felerősíteni a szájban az édes ízeket. Ezzel szemben a mély, morajló basszusok és a torzított gitárok a kesernyés, sós karaktert emelik ki a falatokból. A világ legmenőbb éttermei és a csokoládégyárak már tudatosan használják ezt a trükköt, ha lágy, magas tónusú dallamokat játszanak a háttérben. A vendégek sokkal édesebbnek érzik a desszertet, így rengeteg cukrot lehet megspórolni a konyhán. Ebből pedig az is kiderült, hogy a Rádió 1 Gong igazi mai slágerei tulajdonképpen a legtisztább, egészséges ízfokozóként működnek a vasárnapi ebéd mellé. A zenei fűszerezés után pedig jöhet az igazi vasárnapi luxus. A Jakó étterem vacsora meghívása ugyanis 5 óra előtt gazdára talál. Jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek, és csak a következő kérdésre kell válaszolnotok. Minek a rövidítése a VAR? SMS és Viber számunk 0620 9414 020, nem sokára megcsörren valahol a telefon. Addig pedig pörög a Daily Mix, következik One Republic és a Counting Stars.
2: Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a Rádió 1 Gongon.

Fél egy van, a Rádió egy gong déli mixét halljátok. Jöhet egy kis időjárás előrejelzés. A mai napon a gomoly felhő ki a főszerep a napsütés mellett, mert egy gyenge hidegfront elszórtan futózáporokat és zivatarokat hoz a régióba. Az északnyugati szél sokfelé élénk, erős, a zivatarok környezetében pedig akár viharos is lehet. A csúcsérték 28 fok körül alakul. Holnap viszont a munkahét indításánál már sok napsütésre van kilátás. Csapadéknak szinte semmi esélye. Az északias szél sokfelé élénk marad, a csúcs 29 fok lesz. Kedden viszont visszatér a forróság. A legmelegebb órákban 35 fokot mutatnak majd a hőmérők. A Daily Mix pörög tovább, következik Lost Frequencies és a Head Down.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: A Rádió 1 Gong Daily Mixét halljátok. Bízom benne, hogy a vasárnapi ebéd után, ha éppen úton vagytok, biztonságos a gurulás a sávokban. De a most beérkezett adatok alapján az 52-es főúton és az autópályákon is extra türelemre lesz szükség. Az 52-esen Fülöpszállás és Solt között, vagyis a 35-ös és az 54-es kilométer között több szakaszon is útépítők szűkítik a sávokat. Az aktuális munkaterületeknél a félútpályát lezárták. Ne feledjétek, hogy Kistelek térségében még mindig tart a mozgó terelés az M5-ösön Budapest felé a 142-es és a 139-es kilométer között sövényvágás miatt. Így ott a belső sávban lezárva. Kecskemét térségében pedig a Stráda 74-es kilométerénél a Kecskemét észak csomópont lehajtó ága továbbra sem használható az átépítések miatt. És egy kis konyhai párhuzam a Daily Mix mellé. Tudtátok, hogy az aszfalt, amin nap mint nap autózunk, pontosan ugyanolyan fizikai tulajdonságokkal bír, mint a méz. Bár szilárdnak tűnik, valójában egy rendkívül sűrű folyadék, ami a nyári hőségben képes egy picit megpuhulni. Emiatt alakulnak ki a nehéz kamionok alatt a hírhet nyomvájuk. Óvatosan a gázpedállal, nem sokára jövünk a játékkal. Jó utat kívánok, következik Kato és a Turn the Lights Up!

0: Szervusz, Csaba vagyok.
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok. Szia Csaba.
0: Szervusz Zsolt, üdvözöllek.
1: Nézed-e a foci világbajnokságot?
0: Igen, helye közel, figyelembe.
1: Helye közel, ahogy mindannyian. Hát sajnos ezek a meccsek nagyon rossz időpontban kerülnek megrendezésre. Legalábbis nekem nem nagyon van lehetőségem arra, hogy hajnali háromkor mondjuk felkeljek és nézzem a tévét. Egyetlen kérdésre szeretném várni a választ. Minek a rövidítése a labdarúgásban a sokat emlegetett VAR, azaz VAR kifejezés?
0: Video Assistant Referee, ez a videóbíró magyarul.
1: Tökéletes a válasz, tehát nem a csapatkapitányt jelöli, hanem a videóbírót, ami rendet tesz a zöld gyepen. A te neved pedig már itt pihen a Rádió egy gong kalapjában. 5 óra előtt fogjuk sorsolni a mai fődíjunkat, de két másik sorsoláson is részt veszel. Egyébként jövő héten pénteken is érdemes figyelni a telefont, sőt mi több, vasárnap is.
0: Rendben, köszönöm szépen.
1: A videóbíró sajnos dolgozott tegnap a Norvégia-Angol meccsen, láttad?
0: Igen, én is így vettem észre, de mindegy, elmúlt kész.
1: Elmúlt. Nagy meglepetés egyébként a csapat, és nekem nagyon bejön ez a trollbaba arcú gólrobot, a Haaland.
0: Igen. Már nekem a Sörlott a kedvencem, ugye, mert Atletico Madrid szurkoló vagyok, tehát a csatárom ott játszik, de így van, Haaland is rendben van nagyon.
1: Sok szerencsét a sorsoláshoz. Szia-szia!
0: Köszönöm szépen, szép napot, szervusz!
1: A Daily Mix első felvonása. Pipa, egy óra után indul a második kör. Továbbra is jöhetnek a nyerni szeretnék üzenetek. Rövid reklám, és a hírek után a Daily Mix második óráját Hertz és Purple Disco Machine igazi mai slágere indítja, A Wonderful Life.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Fel

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, LL Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
5: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
0: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Elindultak a játszótéri csendes órák, rajzversenyt hirdettek gyerekeknek, fokozott óvatosság szükséges a szabad vizeken. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindultak a Rudolf kertben lévő játszótéren a csendes órák. Szemerei Népataki Klaudia Kecskemét polgármesterek közölte. Keddenként 10 és 12 óra között, szerdánként 16 és 18 óra között a játszóteret. Elsősorban az autizmus spektrum zavarral, szenzoros feldolgozási zavarral, érzékenységgel küzdő gyermekek használhatják családjuk vagy pedagógusai kíséretében. A városvezető kiemeli, az intézkedés célja nem az elkülönítés, hanem az esélybiztosítás ahhoz, hogy az eseni gyerekek egy nyugodtabb, befogadóbb, toleránsabb környezetben játszhassanak. Így látom a szüretet. Ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a Helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3-14 éves gyermekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. A gyerekek saját fantáziájuk és élményeik alapján mutathatják be, hogy mit jelent számukra a szüreti időszak. A pályamunkákon megjelenhet például a szőlő, a lovak, a szüreti felvonulás, a mulatság. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig kell leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a Keol. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiunknak Illés Zoltán vízimentő.
7: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
6: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást. Számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Folytatódik a Rádió egy déli mix, az igazi mai slágerekkel. Mix

Körösen Csongrádon és mindenhol a környéken. De ahelyett, hogy teljesen átadnátok magatokat a lusta semmittevésnek, rázzuk fel a délutánt egy kis játékkal és igazi mai slágerekkel. Kormos Zsolt vagyok, szeretettel köszöntelek benneteket és a rádió1gong.hu oldalon velünk pörgő internetes arcokat is. Folytatódik a foci és piknik a Rádió 1 Gongon játék, ahol a tét 5 óra előtt egy kétszemélyes vacsora meghívás a Jakó étterembe. És van két másik fődíjunk is, amit pénteken, illetve vasárnap fogunk kisarsolni. Ha szeretnétek tudni, mi az, nézzétek meg Facebook oldalunkat. De annyit elárulok, hogy a legeslegfőbb fődíjunk egy családi sátoros hétvége a Richter Safari Parkban. A részvételhez már is küldheted a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A kérdés ebben az órában így hangzik. Melyik énekes fog fellépni az idei labdarúgó világbajnokság döntőjének félidőjében? Gondolkozzatok, de ne túlságosan sokáig, mert lemaradtok a nyereményről. Néhány perc múlva az életmód praktikák között elmeséljük a világ legelső légkondicionáló hadműveletét, amihez egy egész hadsereg kellett. Taylor Swift már a rajtvonalon áll, és alig várja, hogy elinduljon következő igazi mai slágerünk, az Oplight.

Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

10 perc múlva 13:30. Itt a Rádió 1 Gong Daily Mixe. Ha éppen a közeledő nyári kánikulán gondolkodtok, itt egy hiteles történet a múltból. Mert bár ma már csak megnyomunk egy gombot a klímán, régen egészen őrült dolgokat tettek meg az uralkodók egy kis hűvös levegőért. Időzzünk el egy pillanatra a 800-as évek Bagdadjában, ahol a hírhedt kalifa Al-Mahdi nem volt hajlandó elviselni a sivatagi forróságot a palotájában, mivel elektromosság még hírből sem létezett. A mérnökei egy hűtőrendszert építettek ki. A palota dupla falai közé eszeveszett mennyiségű jeget és havat hordattak be. De honnan volt a jég a sivatag közepén? A kalifa egy egész rabszolga hadsereget tartott fenn, akik a több száz kilométerre lévő fagyos libanoni hegyekből Tevehaton éjszaka rohamtempóban szállították a jeget Bagdadba. A palota falai így folyamatosan ontották magukból a jéghideg levegőt, miközben odakint tombolt az 50 fok. Amikor legközelebb feltekeritek a klímát vagy a ventilátort, gondoljatok Al-Mahdi kalifára és a Tevehaton érkező jégkockákra. A kalifák luxusa után pedig jöhet egy fenséges vasárnap esti vacsora. A Jakó étterem ajándéka ugyanis 5 óra előtt gazdára talál. Ha szeretnétek bekerülni a sorsolásba, már küldhetitek a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. A kérdésünk egyszerű, melyik énekes lép fel az idei labdarúgó világbajnokság döntőjének félidőjében? Ezek után folytatódik a Daily Mix. Következik Bibi Rexa és a New Religion.

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Itt a Rádió 1 Gong, ahol csak igazi mai sláger megy. A mai napon a napsütést gyakrabban zavarják komoly felhők, és helyenként egy-egy futózápor vagy zivatar is kialakulhat. Sokfelé élénk, erős északnyugati szél kíséri a délutánt. Viharos lökésekkel a csúcs 28 fok körül alakul. Hétfőn sok napsütés várható az ország nagy részén, keleten időnként erőteljesebb felhőzettel, de csapadék nélkül. A legmelegebb órákban 29 fokot mutatnak majd a hőmérők. Kedden a napsütést fátyolfelhők szűrik, de száraz marad az idő. Az északi szél élénk lesz, a levegő pedig egészen 35 fokig melegedhet fel. A világon valaha mért legmagasabb hiteles léghőmérséklet pontosan 56,7 fok volt, amit az amerikai halálbölgyben mértek. Ehhez képest a 35 fokos keddi csúcs maga a kellemes felfrissülés. Rövidesen jönnek az útinfók, a folytatásban pedig itt van Kamrád és a Be Mine.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
1: A Daily Mix vége felé közeledve néhány útinformáció következik a Rádió egy gongon. Az M5-ös autópálya déli szakaszán megkezdődtek a délutáni munkálatok. Röszke felé, az aradi csomópont és az országhatár között kaszálják a patkát. A 158-as és a 172-es kilométer között az aktuális munkaterület mellett a délután folyamán csak a külső sávon lehet haladni. Ne feledjétek azt sem, hogy a 121-es kilométernél a Petőfi szállási pihenőhely aszfaltozás miatt zárva van. Tankolni Kecskemét délen a 91-es kilométernél vagy Szatymaznál a 151-es kilométernél lehet a stráda mentén. A világ leghosszabb autópályája egyébként az Ausztrál 1-es számú főút, ami több mint 14.500 kilométer hosszan kanyarog a kontinens körül. Ott bizony egy kicsit tovább tartana a fűkaszállás, mint nálunk az M5-ösön. Vezessetek óvatosan, nem sokára hívjuk következő játékosunkat. Jó utat kívánok! Következik Hexent, Sera, Misha Miller és a Don't

0: A heart.
1: Igen, tesszük.
2: Szia, Zsuzsi! Kormos Zsolt vagyok a Rádió egy Gong stúdiójából. Igen. Futottál a telefonhoz?
1: Kocsiban ülök éppen.
2: Ja, éppen kocsiban ülsz. De nem te vezetsz, ugye?
1: Nem én vezetek.
2: Jó, oké. Akkor szerintem segíteni fog neked a sofőr, legalábbis bízom benne. Jöhet a focis kérdés?
1: Igen.
2: Az alábbi énekesek közül ki az, aki fellép az idei labdarúgó világbajnokság döntőjének fél idejében? Justin Bieber vagy David Guetta?
1: Justin Bieber.
2: Tökéletes. Rajta kívül még fel fog lépni Shakira, Madonna és a koreai BTS is. Bekerültél a fődíj sorsolásba, tudod-e, hogy mit fogunk sorsolni 5 óra előtt?
1: Nem, most nem tudom.
2: Akkor mondom, egy két főre szóló vacsora menü meghívást, és ezen kívül még bekerültél a jövő hét pénteki és vasárnapi sorsolásokba is, ne feledd el, legyél majd telefon és rádió közelben, mert azok a nyeremények is nagyon értékesek. Van például pénteken 2 darab belépő a paloznaki jazz piknikre, és a legeslegfőbb főnyeremény egy családi VIP belépő a Richter Safari Parkba.
1: Ó, szuper!
2: A déli mix sikeresen lezárult. 14 óra után átadjuk a terepet Vizi Zalánnak és a Mozaiknak. 3 óra után viszont a nap utolsó feladványával várlak benneteket. Ezen túlmenőleg pedig hozzuk majd a legfrissebb VB híreket egyenesen a tengeren túlról. A következő órát Hypaton és az Out of My Head indítja.
3: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Foci piknik a Rádió egy Gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: ébredésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
3: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenneld be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
6: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások.
7: Július 30, augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
6: Második kecskeméti Summerfest.
7: Jegyek oneticket.hu.
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
9: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
10: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A-szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
11: Idén is lesz Kodály Művészeti Fesztivál, keresik a legfinomabb lekvárokat, rosszul vizsgáztak az USB-töltők. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Július 29-e és augusztus 2-a között rendezik meg a Kodály Művészeti Fesztivált Kecskeméten. Többféle színpadi produkciókkal találkozhat majd a közönség. Mások mellett a 60 éves Kecskeméti Szimfonikus Zenekar és az 50 éves Kecskemét Táncegyüttes műsora, valamint a 35. Nemzetközi Kodály Szeminárium résztvevőinek koncertje is látható lesz. De színpadra áll Dés László és a Free Sounds Quartet, és vonósok, ütősök, fafúvósok is. Tartanak zenésváros sétát, interaktív workshopot, de kiállítások is nyílnak. A részletes program elérhető a Híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ közösségi oldalán. Keresik a legfinomabb lekvárokat Kecskeméten és környékén. Az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület 10. alkalommal hirdette meg versenyét. Hagyományos ízű, cukormentes és különleges lekvárokat is várnak, emellett zöldségkrémekkel is lehet nevezni. Az elkészült finomságokat a Kecskeméti Túrinform irodában lehet leadni augusztus 7-ig. Eredményt két héttel később a Híres Hét Fesztivál 29. térségi kertészeti és élelmiszeripari kiállítás keretében hirdetnek majd. A legfinomabb lekvárok és krémek készítőit díjazzák is. A verseny további részletei elérhetők az Aranyhomok Kistérség Fejlesztési Egyesület honlapján és közösségi oldalán. Rosszul vizsgáztak az USB-töltők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrzésén az eszközök több mint 80%-a megbukott a teszteken. A vizsgálatok a mindennapi használat során kritikus biztonsági szempontokra terjedtek ki, mondta el a rádiunknak Eitmann Norbert, az NKFH sajtófőnöke.
12: A tapasztalatok azt mutatják, hogy különböző a kifogásás, attól függően, hogy hol lehet ezeket a termékeket megkapni. Sokkal alacsonyabb a műszaki áruházaknál, szakkereskedéseknél, ezért mindig azt javasoljuk a fogyasztóknak, hogy inkább itt vásároljon terméket, de itt is nézzük meg a céljelölést, a megfelelőségi tanúsítványt, hogy ezek megvannak-e. Nyugodtan kérdezzünk rá az eladónál, hogy ezek biztonságosak-e. Próbáljuk elkerülni a távol-kelet üzemeltetési kisboltokat, és mindenképpen kerüljük el a harmadik országbeli online platformokat, mert az összes termék, amit kivizsgáltunk innen, az veszélyes.
11: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél, itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
13: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
14: Mozaik, a Rádió egy gong magazin műsora
15: minden szombaton és vasárnap 14 órától.
16: Ez a Rádió egy gongol, csak igazi mai sláger, megyén Vízi Zalán vagyok, és 2026. július 12-e vasárnap van, 14 óra múlt 3 perccel, és Mozaik című magazinműsorunk veszi kezdetét ebben a pillanatban. Ahogyan arról már beszámoltunk, Kecskemét lett 2025-ben a legvirágosabb város Magyarországon, és ezzel egész Európában képviselhette hazánkat egy nagyon rangos nemzetközi versenyen. Ennek a részletei rövidesen kiderülnek, mert hogy ez a szakmai zsűri a héten Kecskeméten járt, és kiderült, hogy hogyan is értékelték Kecskemét értékeit. Emellett pedig Farkas Attilával is beszélgetni fogunk, kecskeméti rendőrrel, méghozzá arról, hogy az elmúlt hetekben, pontosan az elmúlt két hétben milyen balesetek történtek itt a környékünkön, elsősorban Kecskeméten, hogy milyen tapasztalatok vannak az utakon, itt a nagy hőségben kiderül, tehát tartsatok velünk!

0: Itt van velünk a stúdióban Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés-rendészeti osztályának a kecskeméti előadója. Üdvözöllek itt a stúdióban.
1: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
0: És arról fogunk beszélgetni itt a következő percekben, hogy az elmúlt két hétben milyen balesetek történtek Kecskeméten és a környéken, itt a vármegyei szintet is majd érinteni fogjuk, mert hogy ebből lehet, én azt gondolom, tanulni, okulni, mások hát kárából tanuljunk inkább, ha már megtörténtek sajnos ezek az esetek, szóval mi a jellemző most itt a baleseteket figyelembe véve?
1: Igen, egy kicsit a várakozásnak megfelelően alakult a helyzet. Ugye korábban említettük, hogy a nyár, a szabadságolás az azért egy kicsit előhozza a bátorságot, azt, hogy most aztán hát a sebességet hajlamosabbak vagyunk egy kicsit túllépni, egyfajta felszabadultság ez talán, és hát meg is növekedett a például Kecskeméten ugye az elmúlt két hétben bekövetkezett sérüléses baleseteknek több mint a felét a sebesség nem megfelelő alkalmazása okozta, illetve jelentősen megnövekedett megyei szinten is egyébként a figyelmetlenségből bekövetkezett balesetek száma, amit máshoz nem is tudunk máshoz hozzá sorolni, tehát aminek nem mondhatjuk, hogy az elsőbség megmondás, hiszen néha annak is lehet figyelmetlenség az oka, de nem is ilyen besorolható, hanem ami tényleg csak és kizárólag a figyelmetlenségnek tudható be.
0: A gyorshajtás, relatív gyorshajtás, ugye Kecskeméten belül inkább erről kell beszélni, gondolom én, tehát lakott területen belül hogyan okoztak sérüléses baleseteket?
1: Igazából nem csak lakott területen belül, ez ugye Kecskemét vonzás körzetéhez igazodóan, ugye ebbe akár még Lajosmizse és Kerekegyháza, Tiszakécske is beleszámíthat. Itt ugye nyilván azok az esetek, amikor a

0: vagy még le sem kapcsak, túl közel van, és a járművezető túl durva kormánymozdulattal korrigál, és emiatt aztán a másik oldali árokban fejeződik be a történet, vagy ami volt nem is olyan régen az elmúlt két hétben, hogy ugye lement a baloldali árokba, majd itt fáknak, több fának nekiütközött, és végül az úttesten félig meddig fejtetőre állva állt meg az autó. Nyilván ezekben az esetekben azért majd vizsgálni fogjuk azt is, hogy fáradtság, illetve esetleges befolyásoló szerek mennyire játszottak közre a balesetben, de első lépésben ez természetesen az útvonal vezetésének nem megfelelő közlekedés. És hát azért sokszor itt majd később kiderül a szakértői vizsgálat esetén, hogy a sebesség nem csak relatív, hanem abszolút gyors hajtás is volt.
1: A sérüléses balesetekről beszélgetünk, de halálos baleset nem történt itt az elmúlt időszakban.
0: Hát most az elmúlt két évben Kecskeméten hál' Istennek nem történt, megyei szinten is hát egy sajnos azért bekövetkezett, de ugye én még ezt is szoktam mondani, hogy még az egy is sok. Úgyhogy reméljük, hogy azért az emberek tényleg tanulnak mások hibáiból. Sajnos az a tapasztalatom, hogy van olyan gépjárművezető, aki a saját hibáiból sem tanul, de hát nagyon reméljük, hogy előbb-utóbb azért mindenki rájön arra, hogy amikor a közúton vagyunk, akkor a közutat azt használjuk közlekedésre, és ne valamiféle versenyzésre, vagy az idegesség levezetésére, és vegyük komolyan. Annak ellenére, hogy minden nap végezzük, rutinunk van benne, látszólag könnyű, de vegyük komolyan, mert minden nap és minden út más.
1: Felvételünk pillanatában ez a helyzet, tehát reméljük, hogy nem csak halálos, de sérüléses, és egyáltalán semmilyen baleset nem történik itt a következő időszakban sem, vagy a következő időszakban. Beszélgessünk arról, hogy hogyan lehet megakadályozni azt, hogy valamilyen szempontból mégiscsak túllépjük azokat a sebességhatárokat. Tehát ha már a sérüléses balesetek több mint felét a gyorshajtás, relatív gyorshajtás okozta, akkor itt ezzel kapcsolatban hogyan lehet egy ilyen megelőzési tanácsot elmondani, vagy mi itt a legfontosabb, mire hívjuk fel a figyelmet?
0: Hát ugye a legfontosabb az talán az, és tudom, hogy ez sokak számára talán ellenkezést vált ki, hogy a megengedett sebességhatárokat tartsuk be. Ez az első lépés ahhoz, hogy ne legyünk relatív gyorshajtók. Ugyanis a megengedett sebességhatárok, ugye ezek már elég régóta, itt a 90-100 körüli a megengedett sebesség, és az utak ehhez vannak tervezve. Tehát elméletileg, ha az útunkon, ahol mondjuk 90 a megengedett, ott van egy olyan útkanyarulat, amit csak 70-nel lehet biztonságosan végrehajtani, vagy bekanyarodni, akkor oda egy forgalom, tehát egy sebességkorlátozó táblát ki fognak tenni. Na most, ha egy ilyen táblával találkozunk, amit tudjuk, hogy hát nem mindig látható nagyon-nagyon messziről, vannak különböző akadályok az út mellett, fák, bokrok, egyebek, de ha 90-ről kell mondjuk 70-re lassítanunk, azt sokkal könnyebben meg tudjuk tenni, mint hogyha 120-szal, 130-szal mentünk egyrészt, másrészt pedig nagyobb az esélye annak, hogy nem észleljük a sebességkorlátozó táblát, vagy a veszélyes útkanyarat a felhívó táblát, hogyha nagyobb sebességgel haladunk. Tehát elképzelhető, ugye, mivel a figyelmünket néha áthelyezzük, mondjuk belenézünk a baloldali tükörbe, ez alatt 120-szal mondjuk az autó már megtehet akár 30-40 métert. Egy olyan tábla mellett, amit észlelnünk kellett volna, könnyedén elhaladunk úgy, hogy esélyünk nincs észrevenni. És utána meglepetésként ér bennünket, hogy hoppá, itt a kanyar. Vagy itt van egy rosszabb minőségű útszakasz, vagy egy kereszteződés. Mert ugye kereszteződések előtt is előfordulnak például sebességkorlátozások. Tudom, hogy nagyon sokszor vannak kint olyan táblák, amik úgy tűnik, hogy kint felejtett táblák. Biztosan van közöttük olyan, amit csak ugyan kint felejtettek, ugye nem mi. De azt sem szabad elfelejteni, hogy ezt egyrészt mi nem tudjuk megítélni, másrészt nagyon fontos lenne, hogy kialakítsuk azokat a szokásokat, amik védenek bennünket. Hát, ha kint van egy 60-as tábla, lassítsunk le 60-ra, és legalább egy pár száz méteren keresztül tartsuk már azt a 60-as, és lássuk meg, hogy miért van kint ez a tábla.
1: Innen folytatjuk már is a beszélgetésünket Farkas Attilával, a Báskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadójával.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is itt van velünk Farkas Attila, a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadója, és arról beszélgettünk, hogy itt az elmúlt időszakban milyen balesetek történtek Kecskeméten és a környéken, a vármegye szinten. Ugye az elhangzott, hogy a sérüléses baleseteknek több mint a felét a gyorshajtás okozta, és itt a relatív gyorshajtás is ide tartozik. Hát ha gyorshajtás, akkor az autópálya is eszünkbe juthat, és ott sajnos nem csak a relatív gyorshajtás, tehát amikor a környezeti viszonyoknak nem megfelelően választjuk meg a sebességet, hanem az abszolút gyorshajtás is közrejátszhat, gondolom. Mi a tapasztalat az autópályán?
2: Gyakran látom azt, ha például Budapestre megyek, hogy az M5-ös autópályán, ahol az útépítések vannak, a 60-as táblánál még a nyerges vontatók a félpótkocsival, tehát a komplett nagy járműszerelvények is 90-95-tel haladnak. Ami én megértem, hogy ők nagyon sietnek, csak az a baj, hogy egy ilyen útépítésnél bármikor előfordulhat, hogy egy munkagépnek a kanala vagy a berendezése alól kipattanó kő bármi elénk kerülhet, akár egy figyelmetlen munkás is beléphet elénk, erre mind föl kell készülni. És olyan is előfordul, egyébként a leggyakoribb baleset az ilyen helyszíneken, ugye, hogy a terelések végén, ahol visszaterelnek bennünket az eredeti sávunkba, ott ezeket a terelő táblákat sikerül megtalálnia valakinek. Ez általában úgy történik, hogy az elől haladó odaér a teréshez és sávot vált. A következőnek ez egy kicsit váratlanul jön, hogy hopp, itt vége van a terelésnek, és vissza kell térni a sávba, de ő még belefér, aztán a harmadik vagy a negyedik már annyira későn észleli ezt, annyira nincs lehetősége, hogy nem is tudja kikerülni. Tehát emiatt én például azt is javaslom, és magam is gyakorlom, hogy amikor vissza kell térni a terelés végén, akkor is használjuk az irányjelzőt. A mögöttünk jövő lássa, hogy valami történik, valamit csinálni fogunk. Mert ha ez nincs, akkor sokkal kevesebb esélye van a mögöttünk haladónak arra, hogy reagáljon a kialakult helyzetre.
1: Ez csak arról szól, hogy segítsük egymást, nem?
2: Pontosan így van, és ezzel komoly baleset megelőzési eredményeket érhetünk el, ha mindig tájékoztatjuk egymást a szándékunkról, és ezekről a esetleges változásokról az úton.
1: A figyelmetlenség ilyenkor nyáron adott, az egymásra való odafigyelésnek a hiánya ebből fakadóan jellemzőbb-e nyáron?
2: Igen, ez még magamon is észreveszem egyébként, hogy úgy megyek el egy alárendelt út mellett, hogy mögöttem van 8-10 autó, és magam elé engedhettem volna azt, aki onnan ki szeretne jönni. Tehát egyszerűen ilyen is előfordul, vagy akár még amellett is azt is bevállalom, hogy olyan is volt, amikor az autóbusz már, ugye a megállóban álló autóbusz irányjelzést adott. Igaz, akkor már mellette voltam, de jobban belegondolva 10 méterrel előrébb már sejthettem, hiszen láttam, hogy a féklámpája kialszik, tehát hogy levette a fékről a lábát, valószínűleg indulni készül a sofőr, és mégse gondoltam bele, hogy most egy kicsit lassítok, neki mennyivel könnyebb dolga van. Tehát ez az előrelátás így a meleg és a nehéz körülmények miatt egy kicsit csökken, és pont ez az, ami miatt én javaslom egyébként a nagyobb követési távolságot is, ami szintén segíthet azon, hogy egy picit figyelmetlenebbek vagyunk, még mindig marad időnk arra, hogy reagáljunk egy előttünk fékező, vagy egy elénk kihaladó autóra, gyalogosra.
1: Ugye beszélgettünk arról, hogy itt Kecskeméten az elmúlt időszakban hogyan alakultak a baleseti számok, és a sérüléses baleseteknek több mint felét a gyorshajtás, a relatív gyorshajtás okozta. Vármegyei szinten ugyanez a statisztika, vagy ugyanez az arányszám éle?
2: Hát vármegyei szinten más az arány, ott most a legtöbb balesetet a kanyarodási szabályok meg nem tartása okozta, de fej-fej mellett a sebességgel és az elsőbséggel ezek nagyjából hasonló arányban jelentek meg. És azért azt itt is hozzátenném, hogy a kanyarodási szabályok meg nem tartásánál gyakran itt is egy kicsi átfedés van az elsőbséggel. Ugye itt is gyakran arról van szó, hogy bekanyarodáskor nem adtam elsőbséget vagy a gyalogosnak, vagy a szemből egyenesen haladónak, vagy még esetleg ugye az előzésben lévő jármű zavarása is közrejátszhat, tehát itt vannak pici átfedések, de ennek ellenére ugye a kanyarodás az egy eléggé veszélyes része a közlekedésnek. Tehát amikor kanyarodunk, akkor nagyon fontos, hogy tényleg figyeljünk oda, helyezkedjünk annak megfelelően, és megint csak a tájékoztatás, a többi járművezető és a többi közlekedő tájékoztatása, irányjelzéssel és a megfelelő elhelyezkedéssel.
1: Ez záró kérdés jutott eszembe, de lehet, hogy nem egyszerű erre válaszolni, és lehet, hogy csak általánosságban fog menni, de az nagyon érdekelne, mert itt a kanyarodással kapcsolatban ez visszatérő téma, hogy a kanyarodás az ott valami rend szempontból tényleg veszélyes, tehát mi is reagálunk, másokat is tájékoztatnunk kell, indexelni kell, stb., hogy meg lehet-e azt állapítani, hogy Kecskeméten belül, illetve Kecskeméten kívül, vármegyei szinten melyik a legveszélyesebb kanyar, hogy hol szokott a legtöbb baleset lenni?
2: Hát ez nagyon változó, nincs ilyen kiemelt bekanyarodási helyszín. Egyébként talán például volt egy időben, ez időnként így változik. Van olyan alkalom, tehát a balesetek egyébként is ilyenek, hogy úgymond vannak olyan helyszínek, amikre egy adott időszakban rájár a rúd, így el lehet mondani. Én is velem is előfordult olyan, hogy mondjuk hónapokig nem voltam Lajosmizsén, és aztán egyszer egy szolgálatba háromszor kellett mennem. Tehát ez ilyen érdekes dolog, de például a felső-lajosi, hát felső-lajos előtt ugye van egy csárda, ahova jellemzően balra kanyarodnak be a Lajosmizse felől érkezők, ott például az egy eléggé gyakori helyszín szokott lenni. Volt olyan időszak, amikor például a városföldi elágazás volt, ahol több baleset történt egymás után, de azért ez nem egyértelműsíthető, hogy na most itt ebben a kereszteződésben, vagy ebben a kanyarban mindig sok a baleset. Ez így változó.
1: Aki kerekegyházán jártas például, mert ezt tudom hirtelen hozzátenni, hogy a kerekegyházi bekötőn sem feltétlenül jellemző baleset, de itt az elmúlt időszakban többről is lehetett hirtelen
2: van,
1: hallani.
2: Úgyhogy előfordul, igen.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy erről beszélhettünk, és ezekre a dolgokra felhívhattuk a figyelmet, kitartást a nyári szünethez mindenkinek, és természetesen a rendőröknek is. Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, és mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok.
1: Farkas Attilával beszélgettünk, tehát a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának a kecskeméti előadójával.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik, a Rádió egy gongon.
1: Egy európai versenyen bizonyíthatott a héten Kecskemét. A nemzetközi zsűri hétfőn látogatta végig a várost, méghozzá annak köszönhetően, hogy Kecskemét hazánk legvirágosabb városaként, ezt a díjat tavaly nyerte el Bács-Kiskun vármegye székhelye, részt vehetett egy európai környezetszépítő és fenntarthatósági versenyen. A nemzetközi zsűri előtt városunk a virágzó Kecskemét a tájra hangolt város mottóval mutatta be az értékeit, hogy hogyan sikerült ez a szakmai nap, és hogy mivel nyűgözte le a zsűrit a város, azt megtudhattuk Gyűri Andrástól, Kecskemét főtájépítészétől, aki a versennyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat is összefoglalta rádiónknak.
2: Egy nemzetközi fenntarthatósági környezetszépítési zöld innovációs edukációs versenyről van szó. Kecskemét ezen azért indult el, mert évről évre részt veszünk a Virágos Magyarország hasonló tematikájú, de országos hazai versenyen, és tavaly az a megtiszteltetést ért bennünket, a várost, hogy megnyertük a fődíjat, és ilyenkor mondhatjuk úgy, hogy automatikusan felkérést kap a város arra, hogy nemzetközi szinten, európai szinten is megmérettesse magát ezeken a területeken. Így történt ez Kecskemét esetében is, és polgármester asszony úgy döntött tavaly év végén, hogy igenis a város szeretne és képes ezen a nemzetközi megmérettetésen részt venni.
1: Így történt, hogy ezen a napon, amikor ezt rögzítjük, ugye július 6-a van hétfő, és ezen a napon itt volt a nemzetközi zsűri, számos országból tevődik össze ez a zsűri, és bemutatása történt Kecskemétnek. Hogyan nézett ki ez a nap?
2: Ez a nap, ahogy vártuk, egy nagy pillanat volt, egyébként pedig azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen teljes mértékben a eltervezett menetrend, napirend szerint végig tudtunk menni a városon. Nagyon szigorú időütemezés volt a versenynapon, hiszen a város óriási, 321 négyzetkilométer, 10 értékelési kritérium mentén kellett bemutatni tulajdonképpen az egész várost, az egész város működését, kezdve a múltjától jelenéig és jövőre való terveig. Tehát ez az egynapos értékelési nap, 7 óra nettó zsűrizés idővel, ez nagyon kevés ehhez. Úgyhogy mindennek nagyon klappolni kellett, flottul kellett mennie, de ez így is történt.
1: Lehet, hogy nem kérdezek könnyű, de itt elhangzott, hogy a város múltjától a jelenén át a jövőjéig kellett bemutatni azt, hogy mi is Kecskemét. Kezdjük a múlttal, ott mi hangzott el, hogyan mutatta be Kecskemét városvezetése a nemzetközi zsűrinek, akik először voltak itt feltételezhetően Kecskeméten, hogy mi is a város múltja, ott mit kellett kiemelni.
2: Tájépítészeti szempontból ugye a múlt és az alapoknak a részének tekintjük a természeti adottságokat. Tehát mindenképpen azzal kell kezdenünk, hogy egyáltalán hol fekszik Kecskemét, milyen alapvető klimatikus természeti adottságok határozzák meg az életünket itt az Alföld közepén, a homokhátság kellős közepén. A múlt, a tájtörténet hogyan alakult? Az elmúlt századok, évezredekben az itt élő ember hogyan alkalmazkodott, hogyan tudott megélni, akár azzal, hogy mekkora kihívás volt az, hogy milyen természeti adottságok között kell megélnie, prosperálnia. De a múlt része természetesen az épített örökség is. Az a óriási táji és épített örökség, ami a városnak a része, ez tulajdonképpen ugyanúgy nagyon fontos volt bemutatni a zsűrinek, mert így értik meg valójában, hogy miért ilyen gyönyörű ez a főtér például a szecessziós épületek sorával, de akár sorolhatjuk a sorban felújított templomainkat. Ezek mind-mind olyan értékeink, amelyekre időről időre rá fel kell eszmélnünk, rá kell néznünk, és hogyha van egy ilyen verseny, akkor be kell mutatnunk.
1: Mi jellemezte a jelenünket, vagy hát mi tudjuk, mi jellemzi a jelenünket, de a verseny szempontjából azt hogyan lehetett bemutatni?
2: A jelennek a két legfontosabb, hogy mondjam, összetevője az egyrészt a klímaváltozás. Tehát ahogy elindultunk a természeti adottságokból, most, hogyha jelenről beszélünk, akkor ezt nem tudjuk megkerülni, hogy a jelenünket a klímaváltozás formája, és hát a jövőnket is persze. És a másik pedig a gazdasági szerkezet átalakulása. Ugye hagyományosan Kecskemét egy a kert és a kertgazdasága és a legeltető állattartásra épülő gazdasággal rendelkezett, és ez ugye már a 20. század közepétől elkezdett átalakulni az ipar irányába, amely a 21. században egy óriási plusz lendületet kapott. Tehát a hagyományos agrárdominás területeink átalakulnak iparterületekké, elég nagy arányban, illetve meg kell említeni a jelen folyamatik között azt is, hogy a lakófunkcióknak a megjelenése akár a külterületeken. Ez is egy nagyon jelentős tendencia, nagyon jellemző, és ezzel is kell valamit kezdeni a városnak.
1: Innen folytatjuk a beszélgetésünket Gyűri Andrással, Kecskemét főtájépítészével.

0: Folytatjuk műsorunkat, továbbra is Gyűri Andrással, Kecskemét főtájépítészével beszélgetünk, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy a héten nemzetközi zsűri járta be a várost, méghozzá az Entente Floral Europe versenyről van szó, egy európai környezetszépítő és fenntarthatósági versenyről, amelyen a város bizonyíthatott, Kecskemét, mint Magyarország legvirágosabb városa a 30 ezer plusz fős lakosú városok között. Ugye arra már beszéltünk, hogy a múltat és a jelent is bemutatta a szakmai zsűrinek a kecskeméti városvezetés, illetve ennek a versenynek a vezetése, vagyis akik ezért a versenyért feleltek, de vajon mi jellemzi a jövőnket? Itt azért elsősorban a klímaválságra kell gondolni.
1: A jövő, ott fogtuk meg a jövőt, hogy egyrészt bemutattuk a fejlesztési terveink, a stratégiai és fejlesztési terveinket. A város most már majdnem minden szakterületen, kezdve a klímavédelemtől, a természetvédelemig, a zöld infrastruktúráig, de az épített környezet, ugye a településképi arcozat kézikönyv, illetve a város tervezési, illetve rendezési terv vonatkozásában naprakész stratégiai dokumentumokkal rendelkezik, vagy éppen ezeken utolsó simításokat végez, és ezt a jövőre vonatkozó sok-sok tervet, stratégiát, ezt mind be tudtuk mutatni a zsűrinek. Egyrészt konkrétan magukat a dokumentumokat kiállítottuk, és ezekbe belelapozhattak, de ezeket a terveket ilyen összefoglaló tablókon is be tudtuk mutatni. Tehát ahogy a zsűri és az imént visszajelezte, nagyon, nagyon informatív volt ez a mai nap számukra.
0: Ha már informatív nap, és ha már összefoglaló tablók, a hallgatóknak mit lehet ezzel kapcsolatban üzenni, hogy épül fel ez a stratégia, vagy mi az, amit a legfontosabb kiemelni ön szerint ebből?
1: Azt emelném ki, hogy természetesen ezek a dokumentumok nem öncélúak. Ezek mind azért készülnek, hogy egy élhetőbb, egy zöldebb és emberközpontú város alakuljon. Ha még vannak ebben hiányosságok, azokat minél inkább ki tudjuk küszöbölni, át tudjuk hidalni. Például nagyon fontos, hogy a zöld területek, a zöld felületek nagyon fontos kiegyenlítő hatással bírnak, egy komfortérzetjavító hatással bírnak ebben a egyre nehezebbé váló klímahelyzetben, és hogy ezeknek az elérhetősége, a közelsége, a minőség és mennyiségi paraméterei javuljanak Kecskeméten. Ha bár jelentős zöld felületekkel rendelkezünk, de ezeknek a térbeli elosztása nem biztos, hogy legkedvezőbb most még Kecskeméten, ezért ezen dolgoznunk kell, hogy mondjuk, és nem feltétlenül autós elérhetőségről beszélünk, sőt, inkább gyalogos kerékpáros elérhetőségéről ezeknek a zöld területeknek, parkoknak. Ez az egyik dolog, hogy a város azért dolgozik, hogy a lakosságnak, az itt élőknek és az itt dolgozóknak, az itt működő cégeknek mind egy komfortosabb, komfortos környezet legyen, álljon rendelkezésre. Másrészt pedig az, hogy nagyon fontos számunkra, hogy magukénak érezzék a várost a lakók, és úgy érezzék, hogy valóban ők részesei ennek a folyamatnak, és adott esetben tevőlegesen is szívesen bekapcsolódjanak, akár egy tervezési folyamatban, akár egy közösségi faültetésbe, de akár csak abban, hogy bármikor használják a közterületeket, a köztereit ennek a városnak, akkor úgy érezzék, hogy ez az övék.
0: Innen folytatjuk már is a műsorunkat.
2: Kizárólag a legnagyobbak. Változatosan. Rádió egy gong. Csak igazi mai sláger.

0: Oktatás, művelődés, sport és család. Ez a Mozaik a Rádió egy gongon.
1: Folytatjuk beszélgetésünket, műsorunkat, továbbra is arról van szó, hogy az Entente Floral Europe, tehát egy európai környezetszépítő és fenntarthatósági versenyen bizonyíthatott Kecskemét. Hétfőn látogatott el a városba a nemzetközi zsűri, az európai országok közül számos helyről érkeztek a zsűritagok, és értékelték különböző szempontok és különböző helyszínek alapján a várost. A virágzó Kecskemét a tájra hangolt város mottóval mutatta be Bács-Kiskun vármegye székhelye az értékeket az európai zsűrinek, de vajon mely helyszíneken történt ez meg? Győri Andrást, Kecskemét főtájépítészét halljuk.
2: Igen, ez egy nehéz feladat volt, hogy a helyszíneket hogy állítsuk össze, ezért arra törekedtünk, hogy olyan helyszíneket találjunk, amelyek egyszerre hordoznak több rétű, több síkú üzenetet. És így esett választásunk erre a 10-11 helyszínre. Ezek ugye a Városháza, mint az épített örökségünk csúcsa, mint helyszín, és mint annak a helye, ahol a megalapozó előadásokat megtarthattuk, illetve a magát a látogatóközpontot is be tudtuk mutatni, mint a turizmus egyik fő vívmánya, a turisztikai fejlesztések fő vívmányát. És ezen túlmenően a úgymond külső helyszínek, ezek mind olyanok voltak, amelyeken az előbb bemutatott célokat, szempontokat legkomplexebben be tudtuk mutatni, így a főtéren. A főtér, mint a zöld infrastruktúra központi eleme, szemben mondjuk esetleg más városokkal, ahol a burkolt felület aránya jóval nagyobb, vagy a zöld felület aránya jóval kisebb Kecskemét, már mondhatni azt, hogy szakmai körökben arról híres, hogy ez egy igazán fásított főterű város. Emellett természetesen a fák mellett a főtérnek az egyéb növényállománya, a virágágyások, amelyek most átalakulóban, átalakítás alatt vannak, inkább már az évelő rózsa, tehát a fenntarthatóbb növénytípusok irányában. Természetesen a főtér, mint közösségi rendezvénytér nagyon fontos volt, azt is bemutassuk. Akkor a következő helyszín az a Hunyadi város, mint szintén egy komplex helyszín, hiszen egy helyen található a Hankovszki-ligetben a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága, a Rajzfilmstúdió, a Kecskemét Film Kft., illetve a Hunyadi városi új közösségi ház és a közösségi kert, amely nagyon jó alkalmat adott arra, hogy indulva a természeti adottságoktól, a természeti értékektől és a védett területektől kezdve, hogy a Nemzeti Parktól elindultunk, megemlítve a Rajzfilm Stúdió tevékenységét és a magyar népmese játszóteret, amelyet ott hoztunk létre gyakorlatilag a terület szívében, egészen eljutva a kertészeti kultúrát újjáélesztő közösségi kert mozgalomig. Ez azt hiszem, hogy a zsűrinek egy nagyon fontos volt, és megnyerte a tetszését.
3: És akkor zárásképp ugye hosszasan értékelt, tehát lényegében egész nap a szakmai zsűri idejét most az iménti percekben ezt egy zárt körű értékelés formájában meghallgathatták önök. Mi volt a legfontosabb itt az értékelésből, vagy mi az, ami megosztható ebből?
2: A legfontosabb talán az volt, hogy azt a 10 értékelési kritériumot, amit az Entente Floral nemzetközi verseny zászlajára tűzött.
3: Ebből párat tudhatunk.
2: Igen. Kezdve a tervezés és fejlesztés, tehát a stratégiai tervek, az az egyes. A kettes az a fenntartható környezet klímaváltozás hatásainak mérséklése. Ez egy kettes számú kritérium. Hármas számú kritérium az az épített örökség, épített környezet. Négyes zöld terek, a parkoknak a hálózata. A növénytelepítések az egy következő kritérium, ami azt nézi, hogy a fákat, cserjéket, évelő és egynyelvű növényeket milyen arányban, milyen fajtákat használ a város. A közösségi részvétel egy következő, hogy mennyire tudja a város vezetése, a város önkormányzata, illetve egyéb szereplői bevonni a közösségeket. Kezdve a lakóktól, de hogy az a oktatási intézményeket, a gyerekeket, a diákokat, különböző környezetszépítési, fenntarthatósági akcióba, akkor a következő az a környezeti nevelés, ez az előzővel nagyon erősen összefügg, az, hogy a környezeti nevelésnek milyen szintjeit valósítja meg a város. És itt kezdhetjük azzal, hogy az óvodásokat milyen programokon keresztül, milyen foglalkozásokon keresztül oktatják a környezet, a természet szeretetére, de juthatunk addig, hogy mondjuk egy erdősítési programban a környező utcáknak a lakosai bevonásra kerülnek, egyrészt megismerhetik, hogy milyen folyamatok zajlanak körülöttük, és tevőlegesen, hogyha van kedvük, tevőlegesen részt vehetnek az ültetésben, az öntözésben, mivel ez nagyon erősen formálja a tudatosságot, a környezeti tudatosságot. És akkor tulajdonképpen még a turizmus is egy nagyon fontos kritérium, illetve az egész ilyen jellegű tevékenységnek a kommunikációja, hogyan juttatjuk el, milyen csatornákon ismerhetik meg a lakosok, az emberek a város ilyen jellegű tevékenységét. És ebben a 10 kritériumban, ebben a 10 értékelési szempontban nagyon alapos, szóval fölkészült, nagyon nagy szervezési munkát végzett a város, és ezt a sok információt egy ilyen rövid nap alatt át tudjuk adni a városnak. És azt emelték még ki, hogy Kecskemét ahhoz a mondjuk maximálisan elképzelhető színvonalhoz képest, amely egy-egy ilyen területen, kritérium területen elképzelhető, ahhoz képest milyen szinten áll, és hogy azt mondták, hogy nagyon, nagyon jó, és egy nagyon jó úton halad a város előre.
1: Gyuri Andrást, Kecskemét főtájépítészét hallottuk az elmúlt percekben. Ennyi fért bele a mai magazin műsorunkba, a Mozaikkal legközelebb jövő szombaton és vasárnap 14 és 15 óra között jelentkezem majd szokásosan. Viszont most búcsúzom, további jó rádiózást mindenkinek, Víz Zalánt hallottátok, sziasztok!
0: Ez volt a Mozaik, a rádió egy gongon.

0: miért hallgatja a Rádió Egyet.
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó a hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Feldobtam.
0: Rádió Egy gong. Csak igazi ma is látható.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mint a bolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
7: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior, és még sok más fellépő vár július 15-től 19-éig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
9: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
8: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
10: Újra elindult a Strand Police Kecskeméten, a természetvédelemre ösztönzi a fiatalokat egy új pályázat. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Demeter Dia vagyok. Diákok ügyelnek a fürdőzők biztonságára. Idén is elindult a Strand Police Kecskeméten. Számol be közösségi oldalán a Bács-Kiskun vármegyei rendőrség. A program július 6-a és augusztus 14-e között zajlik. Idén 34 középiskolást vontak be. Ők közösségi szolgálatukat töltik a Strand Police keretein belül. A kezdeményezés még 2013-ban a Kecskeméti Rendőrkapitányság és a Híres Sport Nonprofit Kft. Együttműködésével indult. A cél pedig minden évben az, hogy a fürdő területén a kikapcsolódni vágyók biztonságban érezhessék magukat, legyen kihez fordulniuk, ha szükséges, és lehetőség szerint gyors, szakszerű segítséget kapjanak. Nyaram a környezetemért címmel hirdetett pályázatot a Bács-Kiskun megyei környezetvédelmi alapítvány általános és középiskolás diákok számára. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a természetvédelem és a fenntarthatóság fontosságát. Olvasható az alapítvány felhívásában. Az általános iskolák felső tagozatos tanulói rajzokkal, festményekkel vagy fotókkal nevezhetnek, míg a középiskolások fotókat és rövid videókat is készíthetnek. A pályázaton egyéni és csapatmunkákkal egyaránt lehet indulni. A pályaműveket szeptember 10-ig várják a szervezők. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
11: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni. mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
10: A Mabisz oldalán átfogó tájékoztatást kaphatnak az utasbiztosításokról. Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél, itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást, számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
12: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: És most Rádió egy gomb.

így hangzik. Melyik városban lesz az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság döntője? Várom a válaszokat, és nem sokára érkezik a VB Express, a legfrissebb, tűzforró, negyeddöntős hírekkel. Ne hagyjátok ki! David Gettával megyünk tovább. Következik a Never Going Home Tonight.

0: A VB hírek támogatója, a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: Ahogyan ígértem, már is hozzuk a legfrissebb és legforróbb sporthíreket a tengeren túli labdarúgó világbajnokság pázsitjáról. Kialakult a legjobb négy mezőnye a foci VB-n. A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség világranglistájának első négy helyezettje. Sorrendben Franciaország, Argentína, Spanyolország és Anglia is bejutott az elődöntőbe. Kedden Franciaország, Spanyolország, szerdán Anglia, Argentína elődöntőt rendeznek. Megdőlt az egy klubjáték által szerzett legtöbb gól a labdarúgó világbajnokságon. Az Anglia-Norvégia meccsen az angolok sztárja Jude Bellingham duplázott, így a Real Madrid játékosok már 19 gólt szereztek ezen a VB-n. Az eddigi rekordot, 18 gólt az előző két tornán, a Bayern München és a PSG, illetve 1954-ből a Budapest Honvéd futballistái tartották. Az 54-es magyar ezüstéremmel záruló világbajnokságon a 18 kispesti gólt Kocsis Sándor, 11 Puskás Ferenc, 4 és Cibor Zoltán 3 találattal hozta össze. Meghalt 25 éves korában Jayden Adams, a dél-afrikai válogatott játékosa, aki néhány nappal ezelőtt még a világbajnokságon is szerepelt. A középpályás a dél-afrikai csapat mindhárom csoportmeccsén pályára lépett. A csehek elleni mérkőzést ráadásul úgy vállalta, hogy nem sokkal a kezdés előtt tudta meg, hogy elhunyt nagymamája. Sajtóhírek szerint Jayden Adams ezzel a tragédiával nem tudott megbirkózni. Nagymamája halála és a VB után depresszióba esett, és vélhetően önkezűleg vetett véget életének. A VB láz tehát tombol, és már áldozatai is vannak. Nálunk viszont a játékvonalak még mindig izzanak a két személyes vacsora meghívásért. Ha tudjátok a választ a következő kérdésre, melyik városban lesz az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság döntője, már küldhetitek is a nyerni szeretnék üzenetet SMS-ben vagy Viberen a 0629-414-020-as számra. Lady Gaga-val és Bruno Mars-zal megyünk tovább. Következik a Dive It

A Rádió egy gongon csak igazi mai sláger megy. Pörög a vasárnap délután, a strandolóknak frissítjük az égbolt térképét. A mai napon a gyenge hidegfront miatt a napsütést gyakrabban zavarják gomoly felhők, és helyenként egy-egy futó zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 28 fok körül alakul. Holnap sok napsütésre számíthatunk, csapadék nélkül, élénk északias szélben 29 fokos maximummal. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett a legtöbb helyen száraz marad az aszfalt. Az északi szél élénk lesz, a legmagasabb hőmérséklet 35 fok körül alakul. Ez volt az időjárás, nem sokára jövök az útinfókkal, a folytatásban pedig itt van Selena Gomez és a Single Soon.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Ez a kedvencem, ezt szeretem a legjobban. Fiatalos zenék mennek, ugye, és nekem ez bejön.
2: A lendület, és ez szerintem nagyon-nagyon fontos. A lendület, az összetartozás, és az

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát miattatok, a jó zenék miatt, a folyamatos tájékoztatások miatt, ez egy nagy közösség.
2: Jók a zenétek, és nagyon szeretem a műsoraitokat.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Itt a Rádió 1, gong. Nézzük meg gyorsan, hol kell levenni a lábatokat a gázpedálról a biztonságos haladás érdekében. Az 5-ös főúton Kecskemét belterületén a 78-as és a 81-es, valamint a 86-os és a 88-as kilométer között is építkezések és közmű munkák miatt kell félpályás lezárásokra számítani. A 44-es főúton Kunszentmártonnál, az 53-as kilométernél csomópontot építenek. A félútpálya le van zárva, a forgalmat kijelző lámpa szabályozza. Az 52-es főúton pedig az 5-ös kilométernél a Kecskemét centrum és Dunaföldvár felé vezető kanyarodósávok hídépítés miatt nem használhatók. És egy villámgyors történelmi érdekesség, a világ legelső benzinkútját 1905-ben nyitották Amerikában. Addig az autósoknak a helyi gyógyszertárakba vagy vegyszerboltokba kellett besétálniuk, ha üzemanyagot akartak vásárolni a kocsijukba. Nálunk most már egyszerűbb a helyzet. Nem sokára jövök utolsó játékosunkkal. A folytatásban pedig itt van Alex Warren és az Ordinary.

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Amikor van nekem beszélgetősebb részek, akkor azokat is hallgatom, vicces, jó témák vannak, így komplexen szeretem az egész rádiót.
0: Ez a Rádió Egy gong.
2: Csak igazi mai slágernagy.

0: Halló!
1: Rádió egy gong, Kormos Zsolt vagyok, szia Nándi!
0: Szia Zsolt!
1: Mennyire vagy képben a foci világbajnokság eseményeivel kapcsolatban?
0: Követgetem, amennyire tudom.
1: Akkor szerintem könnyedén válaszolni fogsz a most következő kérdésre. Melyik városban lesz az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság döntője?
0: New Yorkban.
1: New Yorkban. Rövid gondolkodás után már is beugrott. A válaszod helyes volt, bekerültél a fődíj sorsolásba. Ma 5 óra előtt egy két főre szóló vacsora meghívást fogunk kisorsolni. De ami még ennél is több, jövő héten pénteken is sorsolunk. Sőt, mi több, vasárnap is, és ezekbe a sorsolásokba is bekerültél.
0: Nagyon jó, köszönjük.
1: A következő órában kisorsoljuk a fődíjunkat, a két főre szóló vacsora menü meghívást. Az érkező pletyka rovatban hozok egy történetet a világ legmenőbb sportcipő márkájának születéséről. A reklám és a hírek után Lady Gaga érkezik a Dead Dance-szel.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Paloznaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
4: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
5: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
6: Elindultak a játszótéri csendes órák, rajzversenyt hirdettek gyerekeknek, fokozott óvatosság szükséges a szabad vizeken. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Elindultak a Rudolf kertben lévő játszótéren a csendes órák. Szemerei Népataki Klaudia Kecskemét polgármesterek közölte. Keddenként 10 és 12 óra között, szerdánként 16 és 18 óra között a játszóteret, elsősorban az autizmus spektrum zavarral, szenzoros feldolgozási zavarral, érzékenységgel küzdő gyermekek használhatják családjuk vagy pedagógusai kíséretében. A városvezető kiemeli, az intézkedés célja nem az elkülönítés, hanem az esélybiztosítása ahhoz, hogy az eseni gyerekek egy nyugodtabb, befogadóbb, toleránsabb környezetben játszhassanak. Így látom a szüretet. Ezzel a címmel hirdetett rajzversenyt gyerekeknek a Helvéciai Petőfi Sándor Művelődési Ház. 3-14 éves gyermekek alkotásait várják 3 korcsoportban. Óvodások, alsós és felsős általános iskolások jelentkezhetnek a felhívásra. A legjobb rajzokat korcsoportonként díjazzák majd. A gyerekek saját fantáziájuk és élményeik alapján mutathatják be, hogy mit jelent számukra a szüreti időszak. A pályamunkákon megjelenhet például a szőlő, a lovak, a szüreti felvonulás, a mulatság. Az alkotások bármilyen technikával készülhetnek A4-es méretben. A rajzokat augusztus 31-ig kell leadni a Petőfi Sándor Művelődési Házban. A beérkezett pályamunkákból kiállítás is nyílik majd, írja a Keol. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiunknak Illés Zoltán vízimentő.
7: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
6: Hosszabb, rövidebb időszakokra ma is kisüt majd a nap, de többször erőteljesebben megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Helyenként kisebb zápor vagy zivatar is kialakulhat. Továbbra is élénk marad az északias szél. Itt Bács-Kiskunban 30 fok körüli csúcsokra számíthatunk. Holnap nem lesz változás az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják egymást. Számottevő csapadék nem valószínű. A legmelegebb órákban 30-32 fok várható itt Kecskeméten élénk szél mellett.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Kormos Zsolttal. Csak igazi, mai slágermek.

Cugik vannak utazókkal. Kormos Zsolt vagyok, köszöntöm a volán mögött ülőket és az otthon kényelmében pihenőket Kecskeméten, Nagykőrösön, Csongrádon és a környéken. Óriási pacsi a kijelzők előtt pörgő online hallgatóknak is. Ahogyan már mondtam, ez az óra a legfontosabb, ugyanis elérkeztünk a napi fődíj sorsoláshoz. Újabb jelentkezéseket már nem fogad a gép, de a mai nap összes regisztrációja itt pihen a keverőasztal melletti digitális kalapban. Nem sokára tárcsázni fogjuk a mai nap abszolút bajnokát, aki egy kétszemélyes, fenséges vacsora meghívással lesz gazdagabb. A feszültség tehát a tetőfokán, de a sorsolás előtt még lazítsunk egy kicsit. A pletyka rovatban rövidesen elmeséljük egy ostyasütővas és egy futócipő egészen elképesztő igaz történetét. Ne menjetek messzire, érkeznek az igazi mai slágerek, köztük Kes-

0: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
1: Nagyon szeretem a beszélgetéseiteket is. Jó hangulat, nagyon pozitív a műsorvezetőknek a kisugárzásai. Felnaptok!

0: Rádió1.hu.
1: Itt a Rádió 1 gong, fél öt előtt 10 perccel. Eljött az utolsó pletykarovat ideje, de a bulvár helyett hoztunk egy roppant inspiráló történetet a világ leghíresebb sportmárkájának, a Nike-nak a születéséről. Utazzunk vissza az 1970-es évek elejére, az Oregon Egyetem futópályájára, ahol az alapító és edző Bill Bowerman azon törte a fejét, hogyan készíthetne olyan futócipőt, ami könnyű, de jól tapad a salakon és az aszfalton. A zseniális szikra egy lusta vasárnap reggel pattant ki a fejéből, amikor a felesége épp gofrit sütött a konyhában. Bowerman ránézett a gofrisütő rácsos szerkezetére, és rájött, hogy ez a mintázat tökéletes lenne a cipőtalpának is. Miután a felesége elment otthonról, az edző fogta a konyhai gofrisütőt, kivitte a garázsba, és folyékony forró gumit öntött bele. Bár a sütő teljesen tönkrement, megszületett a világ legelső mintás gumitalpa, ami valósággal forradalmas a sportvilágát. A konyhai zsenialitás után nem sokára az időjárással érkezem, a folytatásban pedig itt van Martin Garrix és a Butterflies.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A gomoly felhőkből a mai napon helyenként még kialakulhat egy-egy futózápor vagy zivatar erős északnyugati szél mellett. Holnap sok napsütéssel indul a munkahét. Csapadék nem várható, az északias szél élénk lesz, a legmelegebb órákban 29 fokot mutathatnak a mérők. Kedden a napsütést időnként fátyol felhők zavarják meg, de száraz marad az idő. Az északi szél élénk lesz, a délutáni órákban már 29 és 35 fok közötti igazi kánikula vár rá. És a hétindító meleg mellé egy jó tanács. A tűző napon a sötét színű aszfalt burkolata akár 60-70 fokosra is felmelegedhet, ami komoly próbatétel elé állítja az autógumikat. Érdemes indulás előtt ellenőrizni a keréknyomást a benzinkutakon. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra és egymásra is. Nem sokára hozom az útinformációkat, a folytatásban pedig érkezik Exen, Sera, Misha Miller és a Don't Leave.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Elérkeztünk a mai nap utolsó közúti összefoglalójához, a Rádió egy Gong stúdiójában. A strandokról és a kertekből hazaindulók miatt a sávok teljesen megteltek. A Strada 74-es kilométerénél a Kecskeméti szakcsomópont átépítése miatt a lehajtóágak zárva vannak mindkét irányból. Budapest felé a 88-as és a 87-es kilométer között hídfelújítás miatt terelik a forgalmat a külső sávra. Röszke felé pedig az Aradi csomópont környékén a 158-as és a 172-es kilométer között a kaszálógépek miatt a délután folyamán csak a külső sáv járható. Óvatosan a gázzal. Jó utat kívánok, vigyázzatok magatokra és egymásra. Ray Daltonnal rohanunk tovább. Következik a Blood Running.

0: Halló, tessék!
1: Rádió egy gomb.
0: Csaba vagyok.
1: Szia Csaba, Kormos Zsolt vagyok.
0: Szervusz Zsolt, üdvözöllek, szia!
1: Maradt még egy focis kérdésem. A négy csapat közül ki lesz a világbajnok idén? Ugye azt már tudjuk, hogy a franciák, az angolok, a spanyolok és Argentína is bejutott az elődöntőbe.
0: Én nagyon szeretném Spanyolország lenne, mert ő a kedvenc csapatom.
1: Ebben egyetértünk.
0: Viszont szerintem Argentína.
1: Én az angolokat is egyre veszélyesebbnek érzem.
0: Hát nem tudom.
1: Na
0: mindig veszélyesek.
1: Egyébként mind a négy veszélyes, természetesen, legalábbis egymásra. Ránk nem annyira, neked szerencsét hoztak, ugyanis megnyerted a fődíjunkat. Gratulálok!
0: Ó, nagyon szépen köszönöm.
1: Tiéd a napi fődíjunk, ami egy kétszemélyes vacsora meghívás, és részt veszel a következő két sorsoláson is. Okay?
0: Köszönöm szépen. Örülök nagyon. Köszönöm.
1: Ezzel a mai műsorunk végéhez értünk. Köszönöm a figyelmet és a fantasztikus pörgős aktivitást az elmúlt hat órában, Kecskemétnek, Nagykőrösnek, Csongrádnak és az online streamen velünk tartó internetes arcoknak. Holnap reggeltől a hétköznapi csapattal zakatol tovább a foci és piknik, 10 órától Faragó Miki vár benneteket, és a nevek még mindig bent pihennek a gépben a pénteki és vasárnapi sorsoláshoz. Vigyázzatok magatokra az utakon, kellemes pihenést a munkahét előtt, szép estét mindenkinek, sziasztok!

0: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Fel

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Paloznaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
9: Fesztiválos Kunfehérton. Dash, Majka, Betonhofi, Halott Pénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Pornograst, Bagosi Brothers, Bája Alex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehérton, a Kínli Fehérton Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
10: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Szép jó napot kívánok mindenkinek! Kuki vagyok, és egészen 19 óraig mixelek nektek az igazi majslágereket, még szakítás nélkül! After Party Show Summer Edition! Szóval nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig! Nem szép az élet, de hanem gyönyörű! Remélem, hogy jól vagytok, bár ahol vagytok, adjatok egy kis hangerőt, higgyetek nekem, nem fogunk unatkozni! Érkezik rögtön egy fantasztikus duett nálunk, Jennifer Lopez, spanyolul Jennifer Lopez, és David Guetta vele jut a szem címe, Save Me Tonight, én Kuki vagyok, és kívánok mindenkinek egy jó szórakozást, jó? David, egy szíves, legyen jó fej! Tessék bemutatkozni, jó? Most!
1: Hey, what's up? It's David Guetta and you're listening to my French friend, DJ Kuki on Radio 1 Hungary.

óvatosan, jó? Oké? És a Bámin közlekedési infó lenne. Nyugaton lehet írogatni nekem a 0623-111-111-re. Hey, bon to love ya! Hi, this is Sengepal,

Sziasztok, igazi ma is legjár megy! James Hype és Seven Second! Haha! Most egy picikén lazulunk egyet, úgyis ez a szlogen. After Party Show, lazulj kukival, érkezik egy kis funky hangulat. De kik ezek? Elmondom! Purple Disco Machine. Sokan ismeri, sokan szeretik, nem csodálom, nagyon jó. Something on my mind, ez a szám címe. Ha esetleg úton vagytok, és lenne egy kis közlekedés info, nyugodtan lehet írogatni nekem a 0620-3-111-111-re, jó? Oké. Jó hírem van, 12 percig nem beszélek, csak mixelek nektek az igazi mai slágereket, nem csak 18 óraig, hanem 19 óraig. After Party Show Summer Edition itt a Rádió 1-en.

La bongo cha cha cha. De jó volt ez, nem? Na még szép, menjünk tovább. Érkezik egy a francia DJ duett. Ketten vannak benne, úgy hívják őket, hogy Offenbach. Wasted Love. Van egy ilyen néha, ugye? A Wasted Love. Még egyszer hangsúlyozom, annak fiúk, jó hírem van. Nem csak 18 óraig mixelek nektek az igazi vanslágereket, hanem 19 óraig. Summer Edition, itt a rádió egy ilyen. Minden oké, jól vagytok? Ha bármi gond van, írjatok nekem, jó? Ha tudok, segítek. De úgy mondtam, nálunk kevés a duma, sok a zene. Jön akkor Offenbach, úgy mondtam. Wasted Love, itt a rádió egy ilyen. Allez, lazuj meg!

0: ugye vége az első órácsok, az After Party Show Summer Edition, mert még egyszer hangsúlyozom, 15-től 19 óraig mixerek tovább nektek az igazi imáslágereket, és kivel találkozunk, azt is elmondom, hamarosan játszom nektek Tiesto, Don't Be So Shy. Jó lesz? Na, még szép!
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Nekünk egyet, jó? Csak egy mix műsorról van szó. Érkezik az egyik kedvencem, imádom, Melizos, Mix Master, Mix Master, ez az Cookie Calm, a szám címe, My Life is a Disco. Hát hirdetek nekem, ha esetleg egy picike álmosok vagytok, most fogtok fölkelni, jó? És Brest, hangerő maximálisan, tessék érvezni az igazi klub hangulat itt a Rádió Egyen. Ráadásul most, mi vagyunk a legjobb klub itt Magyarországon, jó? Allez, My Life is a Disco, hadd szóljon!
1: Cookie forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Cookie Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék Íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
3: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
5: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
4: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
5: Mi így építjük a jövőt.
4: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
5: Légy te is a csapatunk tagja.
4: A jövőt mi alakítjuk.
5: Benne vagy?
4: jelentkezés@infineon.com.
6: Fesztiválos Kunfehértón. Dash, Majka, Betonhofi, Halottpénz, BSV, Jude Law, Pogányinduló, Parnograst, Bagosi Brothers, Bialex, Ele Junior és még sok más fellépő vár július 15-től 19-ig Kunfehértón, a Kínli Fehértón Fesztiválon. További info és jegyek fehértone.hu.
7: Mert a három DJ legenda

Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Fire. Ráadásul jó az énekesnő hangja, nem? Alexia neve bizony. Érkezik a Campfire, az legújabb dalunk, folyatok sok szeretettel, és mikor folyik a kívánság műsor nálunk, nyugodtan lehet kérni azt a dalt, jó? US Gary-től például, jó? Jó barátom US Gary. Haha, bizony. Érkezik akkor Cookie Color. Fire itt a Rádió 1-en. Hadd szóljon, hölgyeim és uraim!

0: Radio Egyet, csak igazi, ma is reggel megy végé az After Party Show Summer Edition, nem sokára élő kívánsam, és ott tudok telefonálni a 0623-111-111-re, és nem sokára újra az legyenünk érkezik Radarton Blood Running.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Esztégyen. A lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, A World is Mine DJ, Regan Lily,

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtőfűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl Plusz kártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
5: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap, augusztus 19-e.
6: És ez csak a kezdet.
7: És a döntő pillanat.
8: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
9: Gól!
2: Reklámot hallottak.
10: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
1: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
11: Most jöhet az, hogy te miért? Mit jó. Írnál ki? Tessék, saját magad?
12: Nekem van Insta és Facebook oldala?
11: Igen, te mit írnál ki?
12: Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezentúl ez máshogy legyen.
13: Na, de ügyes, szép,
11: hogy vallom.
12: Ez nagyon szép. Ez nagyon szép. Tehát itt van egy komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra Eszter műsorára, csekkolok be 2 darab szígyellel.
13: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
12: Igen. Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
13: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
12: Igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni, 1 évre lelépek Ázsiába.
11: De ott így van internet.
13: Ezek nem kifogások, 2026-ban, ne haragudjál meg.
12: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert, 1 évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz, tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
11: Plusz van közvetlen számotok.
12: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs nagy baj, nem tudjuk, hogy mi van.
13: Most olyan dolgom, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
12: Nagyon jól összefoglaltam.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió Egyen. Rádió Egyen. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánság műsor Kukival

0: Show a Rádió Egyen.
1: Ha valaki nem tudta volna, 19 órától 20 óraig egy órás élő kívánság műsor, és elkezdődött. Bizonyíték következik, a valátus a végén most kit köszöntsünk.
2: Halló, Puki, Gizmo vagyok.
1: Hogy vagy?
2: Hát, kicsit fáradt, de Budapesten Balatonon voltam.
1: Ja, figyelj, mindenki fáradt most. Mindenki fáradt, de legalább Balatonon nem vagy te egyedül. Ezért sokat dolgoztál azért?
2: 11-2 éltem haza.
1: Aha, az igen. Akkor jó pit kívánok neked, és szabad tudni, mit szeretnék kérni tőlem?
2: Egy szigalát.
1: Szigalát. Kinek szóljon?
2: Anikónak, akkor küldeném még Nikinek, Bibinek, neked, csinálodnak ki, és ki szereti. És mi sajnálom a planciákat, hogy kiestek.
1: Hol?
2: Szében, nem?
1: Miről beszélsz, barátom? Kedden játszanak a franciák spanyolok ellen. Elődöntő.
2: Jó,
1: jó reggelt, Gizmo! Jó reggelt! A francek nem estek ki, még nem, és remélem, hogy megnyerik ezt a VB-t, jó? Oké?
2: Okay? Oké, okay, rendben.
1: Ciao, ciao, szia, szia!
2: Szia, szia!
1: Remélem, jól tudtam, jól tudom, ugye? Kedden, Spanyolország, Franciaország, igen, na, na, na, na. Érkezik Sigala Lanunker, Riptide, imádunk!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, élő kívánság műsor 20 óraig, a Manát túlsó végén most kit köszöntsünk? Halló, halló, halló!
2: Szia, Kuki! Kata vagyok.
1: Hello, Kata, mi újság? Hogy vagy?
2: Jó vagyok, vasárnap van.
1: Tényleg?
2: Holnap újra munka.
1: Hát viszont nem jó.
2: Úgyhogy, ilyen
1: is. Na, jó van, oké. Kértem tőlem egy jó dalt, a szám címe Where is my husband?
2: Így van. Még meg tudnád mondani?
1: Tessék?
2: Hát meg tudnád mondani, hogy where is my husband?
1: Hogyan tudjam, Kata? Hol van a férje?
2: Az a baj, én sem tudom.
1: Ja jó, oké. Hívd fel őt.
2: Hát nincsen.
1: Ja nincsen, majd lesz.
2: Na majd egyszer talán.
1: Így van, mondom, majd lesz. Pozitívan kell gondolkodni. Kinek szeretnék küldeni?
2: Mindenkinek, akinek nincsen husbandje.
1: Ja, oké, rendben. Megértettem. Na jó, köszönöm szépen a telefonot el, és keresd meg azért a husbandet, jó?
2: Mindenképp, köszi.
1: Én köszönöm, ciao, ciao, szia, szia.
2: Hello.
1: Az egyik SMS-i Czurcia Kuki, mai üzenetem kicsi szívemnek, megijedtem kicsit délben, levert a víz rendesen, de rájöttem, ma még egyszer halani kell kedvesem, várom már nagyon a jövőt, a 2027-et, tudom, az a legszebb év lesz, mit veled töltök el, addig is várlak, mint mindig, hiányzol, nagyon szeretlek, örökké, imádlak, csokolak, baba. Ezután Czurcia Kuki, Oliver vagyok, naponta nézem a Tour de France versenyzőit, neki kérem, és akik szeretik a titaniumot, köszi. Ez most nincs nálam, de legalább az üzenet elolvastam. Szia, Kuki! Olaszországból tartunk haza a kis családomán, és hogy ne unatkozzunk, szeretnék nekik egy dalt küldeni. A dalt rád bízom, köszönöm, puszika, kutyás Betty! Érkezik akkor Ray, és a szám címe Where is my husband?

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

0: Morning Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, élő kívánságműsor 20 óraig. Kit köszöntsünk most? Halló, halló!
2: Jó estét kínálok, Viktor vagyok, da?
1: Mi újság, hogy vagy?
2: Á, le vagyok lassúval, rendezvény volt éjszaka.
1: Igen?
2: Dolgoztam, hangosítottam, álmos vagyok és fáradt vagyok.
1: Szóval iszt is?
2: Mondhatni, igen.
1: Jó.
2: Nagy problémákkal küzdök.
1: Bár én nem tudok segíteni, ne arágul rám. Én csak műsor vezetek. Na!
2: Már segítettél, mert ezzel kimondtam, már nem is olyan rossz.
1: Nagyon jó. Ráadásul jó zenét kértél tőlem, azt hiszem címe Dracula. Nagyon jó, szuper. Kinek szóljon?
2: Igen. Minden másnaposnak, meg harmadnaposnak, meg bulizósnak, mindenkinek. Regenerálódjunk egy kicsit.
1: Értettünk, igyel egy jó kávét, minden rendben lesz, jó?
2: Jó. Jó vagyok amúgy, csak pihenni kell.
1: Akkor menjél el unni.
2: Úgy lesz, meghallgatom ezt a zenét.
1: Hát, na meg szép, azért iftád, jó van. Köszönöm szépen a telefonát, vigyázz magadra, kitartást jövő étre, jó?
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Ciao, ciao! Az egyik Viber üzenek itt szól, fölveszem a hegesztő szemüvegem, hogy lássam valamit. Szia Kuki, üdv a féldezete, nem is tudod, de ma is velünk kamionozol az úti cél Patra Görögország, csak az üres pálya és csak a Kuki Weekend After Party Show. De jó fej vagy, Tibor, de jó. Jó van, óvatosan az úton, jó? Érkezik nálunk akkor az isteni Tam, Impala, Jenny, Boys Noise, a szám címe Dracula.
0: Kuki forradalmasítja a rádió egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: Weekend Show.
1: Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en.
0: 0620 3 111 111. Hívd most!
1: Kuki csak rád vár!

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a diszkusi csapat, lányok, fiúk, ők jönnek szórakoztatni titeket egészen 21 óraig. Ma este 9-szer érkezik Juhász Geri. Mielőtt közelebb szombaton találkozunk 17 órakor. Én kívánok nektek egy szuperkeremes hetet. Vigyázzatok magatokra, köszönöm, hogy velem voltatok. Kuki voltam, sziasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió egyen.
3: Jöhet az, hogy te miért, mit jó. Írnál ki
4: tessék, saját okay. Magad? Nekem van Insta és Facebook oldalam?
3: Igen, jó, igen, te mit írnál ki?
4: Magamtól kérek bocsánatot, hogy nem volt mindig elég önbizalmam az álmaimhoz, írt egy hallgató. De elkezdtem komolyan dolgozni magamon 2 éve, hogy ezen túl ez máshogy legyen.
5: Na, de ügyes, aha, szép önvallomás.
4: Ez nagyon szép. Ez nagyon szép, tehát itt van egy, van komoly munka, és van némi önreflexió, és változnak a dolgok. Ez szép. Bocsánat, Balázs, hogy nem vettem egyet a bulidra Eszter műsorára, csekkolok be 2 darab szígyellel.
5: Ez egy rendes hallgató. Adjunk neki csak egy év hallgatója címe gyorsan.
4: Igen. Eszter, én tőled kérek elnézést, lehet-e egy melnézést?
5: Értékelem az igényekezetet, és le is tiltalak ez a rendületet.
4: Hát igen, bocsánatot kérek, hogy hetero vagyok, írta valaki. Bocsánatot kérek, de októbertől nem tudlak titeket hallgatni, na. 1 évre lelépek Ázsiába.
3: De ott így van internet.
5: Ezek nem kifogások, 2026-ban, ne haragudjál meg.
4: Kicsi magyar íz, kicsi magyar hang, bedobod az applikációt, belénk hallgatsz, de sok sikert, 1 évre Ázsiába, menővállalás. Nagyon, nagyon klassz, tök jó, ezt így kell csinálni. Bocsánatot kérek az utasaimtól, de ennyi pénzért nem vagyok hajlandó ennél jobban megerőltetni magam. Vitézi miniszter úrnál rákérdezhetnétek a villamos vezetőkre, a ti hangotok mélyebb.
3: Plusz de van szellemes. Közvetlen számotok.
4: Igen. Aztán itt van egy ilyen nagyon aranyos, kedves, kicsit talán megrázó. Bocsánatot kérek azért, hogy bocsánatot kérek, szánalmas vagyok. Nincs olyan nagy baj, biztos nincs baj, mert nem tudjuk, hogy mi van.
5: Most ez olyan dolog amúgy, hogy szerintem azt nem szabad elhinni, hogy mindenki mindig jól van, tehát senki sincs sose mindig jól. Ezt most megfogalmaztam, tessék.
4: Nagyon jól összefoglaltam.
1: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Disco! Disco! Disco! Disco! Disco! DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával!
8: Szevasztok, szép estét mindenkinek, ez itt a Rádió egy csak igazi mai sláger, meg indul a Diszkósít Rádiós a hét utolsó napján. Vasárnap este is itt vagyunk 8 és 9 között a stúdióban, továbbra is 2/3-ban. Hanvai PG és én DJ Junior. Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagy érdemű publikum. Jó magam, Hanvai PG is itt vagyok egészen 9-ig, csak nem 60 óra diszkózás után, de nekem ma estére még van egy, ugyebár megyek ki adás végén Budakalászra. Alex Kenji-től nagyon-nagyon sok zenét játszottunk régen, Diszkósít legendák ezek a bizonyos zenék, de most készített egy újat ebben az esztendővel, ezzel indul a Diszkósít Rádiósor. A Bambolével kívánunk mindenkinek nagyon kellemes rádiózást.

DJ Juniorral is velem, Homeboy PG-vel. És hát megyünk tovább, ezt a dalt még nem raktam ki a DJ Junior videó csatornára, viszont most már két hete játszom itt a rádió egyen, úgyhogy ennek is eljön az ideje. Szerintem jövő héten meg is történik, hiszen nem leszek itthon, én ma este már külföldön tartózkodom, és egészen egy héten keresztül ünneplem a születésnapom, meg édesapám születésnapját a családommal, úgyhogy a fiúk dolgozni fognak, mixeket küldök, de ezt a dalt is kiteszem jövő héten a DJ Junior videó csatornára, szerintem olyan szerda magasságába. Jön tehát az a bizonyos Ivánféle régi klasszikus fotonovella DJ Junior.

0: pénteken, szombaton és vasárnap egy strandröplabda nemzetközi versenyen a Városligetben a National Cups Final-en fog játszani. Naponta minimum 4 órát, szóval, hogyha valaki arra jár, akkor nyugodtan ugorjon be, illetve szombaton Bogácson fogok szórakoztatni egy vadonatúj gyönyörű szép helyen, oda is tessék ellátogatni a környékről.
1: Most viszont megyünk tovább egy olyan dal, amelyet hétfőn játszottam itt a Rádió Egyen, ráadásul a DJ Junior eredeti valódi verziót, ez is jövő héten kikerül. Egyébként a YouTube csatornán, mármint az én verzióm, a folytatásban érkezik Hugel, David Guetta, French Montana és Aiden Martin közös, ez a Shine DJ Junior eredeti valódiban a diszkos

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger, meg diszkosít a Radio Show, várjon tőle nélkül, vasárnap is este 9-ig DJ Junior és jó magam Hanvai PG.
1: Az elmúlt hét szombaton beszéltem már többször, Bakelitről játszottam Budapesten, egy bizonyos Club Speed Party-n, a Schulza meg a Küllel, és szenzációs élmények voltak, mert ugye a régi emberek eljöttek, 31 éve létezik a klub, elképesztő, hogy még mindig több mint 500 ember kíváncsi volt arra, hogy mit játszunk, ráadásul ugye szabadtéren játszottunk csak este 10-ig, szenzációs idő volt, és Bakelitről pörgetünk, és olyan bakeliteket találtam meg, hogy most azon gondolkozom, hogy ezekből a bizonyos dalokból csináljak majd új remixeket, úgyhogy lesznek régi Club Speed-esek a folytatásban is. Készüljetek, hamarosan kerülnek ki, majd ide a Rádió 1-re, ugye az esti műsorba játszom, és utána a videócsatornámra.
0: Erőt eszem, hogyha valaki szeretné a 2026-os év második negyedévének azon cuccait, amelyet producer társaimmal készítettem, írjon nekem a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és küldök hozzájuk letöltő linket.
1: Jó, hogy mondtad, mert a második negyedéves dolgokat nekem is össze kéne rakni, most már összegyűlt egy csomó, és folyamatosan kérik tőlem, egyet-egyet elküldök, de bonyolult az egész, hogy egyszerű kirakni a Facebook csatornámra egy Dropbox linkbe, hamarosan ezt is meg fogom tenni. És ha már beszélgetünk a régi dalokra, akkor jöjjön egy Gadzsóféle So Many Times eredeti valódi DJ Juniorban, ez is sikerült már a YouTube csatornára, most viszont meghallgatjuk itt a

0: 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrén színűlő diszkosít a Rádió 1-en. Én jövő héten egyáltalán nem dolgozom, sőt a hétvégén sem, mert úgy jött ki, hogy több mint egy hétig nem leszek itthon Magyarországon. Pihenek, mert utána viszont július és augusztus további részében őrület van, nagyon sok rendezvényen. Ezek között lesz diszkosítás is egyébként. Például július 31-én majd, ez egy vadonatúj dátum a diszkosít naptárjában, érkezünk Kecskemétre, egy nagy fesztiválra, egy nagy sztárfelépő után a nagy színpadon. Együtt fogunk hárman játszani a Bárányi Hangban, meg a Junior Back-to-Back-ben, 2 órát együtt, na ez nagyon ritka.
1: És egy biztos, hogy az augusztus az az a hónap lesz, ahol annyi partink lesz, ami szerintem az eddigi rekord hónapot is meg fogja dönteni. Ami tudja, hogy 2025-ben egészen kereken 30 darab rendezvényünk volt, és nagyon karcoljuk ezt. Most valahol 28-29-nél járunk, ugye, mert bejött ez a vadonatúj kecskeméti megkeresés. Jövő hétre én összeírom, hogy mi is a valóság, mert aztán lehet, hogy idén is minimum rekordbeállítás lesz.
0: Hát meg még ráírunk hétköznap magánbulikra, szervezett rendezvényekre, akár céges bulikra, hívjatok nyugodtan minket. Ide már csináltunk 1-2-t, és azok is nagyon jól sikerültek. Most viszont egy olyan dallal megyünk tovább, amely saját eredeti valódi DJ Junior dal, mely hogy ez a Day by Day. Pénteken kikerült mindenütt a világon egy német kiadó, jó voltával streamingen és downloadingon az összes letöltő oldalra, és a DJ Junior videó csatornán pedig elérhető a vadonatúj klip. Ha még nem néztétek, akkor nézzétek meg a klipet. Most meg meghallgatjuk itt a Rádió 1-en a Day by Day.

0: Rádiós Show, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem Hambai PG-vel ma estére búcsúzunk. Ameddig a fölkerekén szolgálok és zenélek, búcsúzok először azzal, hogy köszönöm szépen, hogy a TikTok csatornámat már több mint 77 ezeren követitek. Nagyon fontos, hogy én innen a stúdióba megyek még Budakalászra szórakoztatni, és délelőtt is ott voltam. Ez egy rekordhét volt számomra, ugye egy Guinness rekorddal több mint 60 órát diszkóztam. Jövő héten pedig szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap mindenkit várok sok-sok szeretettel egy nyilvános, digitálon látogatható sportrendezvényen, ahol a fókuszban egy nemzetközi strandoplabda verseny, a National Cups Final. Oda várok mindenkit sok-sok szeretettel, és szombaton Bogásra ott is szórakoztatok egy picit. Ha valaki pedig szeretné a 2026-os második negyedéves újdonságaimat, írjon nekem e-mailt a hambaipg@hambaipg.hu-ra. Én ezzel búcsúzom. Szevasztok!
1: DJ Junior voltam, elutazom, el leszek utazva. Több mint egy hétig, de küldök mixeket ide a Rádió 1-ben, mert a Hambai meg a Bárány itt lesznek, és majd tolják őket. Ami viszont egészen biztos, hogy ma este én mixeltem, minden DJ Junioros elérhető a videócsatornámon, a YouTube-on van pedig, valamint a Facebookon is a remixeim megtaláltok, és az újakat is hamarosan fel fogom majd tölteni, illetve az új remixekből készült klippeket pedig a YouTube csatornára. Pénteken megjelent a Day by Day, azt is keresétek klip formájába, szintén a YouTube-on. Most viszont a diszkosi dalával búcsúzunk és intünk vád mindenkinek, ez a vadonatúja, sorry. Holnap este 8-kor újra jönnek majd a srácok. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debrecen

Élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili,

0: jövő héten a Rádió Egyet, és nyerd meg páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
5: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Nagyon jól fogjátok érezni magatokat, ha innentől minket hallgattok. Mára is készültünk izgalmas zenehírekkel, sőt, a World is Mine Radio Show rezidens DJ-nek az újdonságait is végig leszük. Wilcox-szal kezdjük el!
1: Remélem, hogy nektek is gyönyörűen telik a nyaratok, éppen most utaztok nyaralni, vagy most jöttök vissza, vagy csak otthon vagytok, lazulnátok egy kicsit, nagyon jó helyen vagytok. Csak is olyan zenéket hoztam magammal, amiktől garantáltan nagyon jól fogjátok érezni magatokat. Ezek közül az első, Joel Corey, itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban.

0: Ismét egy tökéletes dance sláger Medúzáéktól, ez volt a Don't Wanna Go Home a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Phil Cox a lemezjátszói mögött, mit teszünk rá erre?
1: Nagyon izgalmas, amikor úgy készít az ember feldolgozást, hogy egy zenének a dallamát használja, legalábbis a dallammenetének egy részét, és valami teljesen újat, egy új hangzást, új énekkel, valami újat próbál belőle varázsolni. Itt született meg tőlem a Sundown, amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy tetszik nektek. Írjátok meg kommentben, ez a World Is Mine Radio

0: Third Is Mine Radio Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszói mögött, és nagyon fogjátok szeretni azt, ami most jön. Én biztos vagyok abban, rengetegen fogjátok maximumra tekerni a hangerőt, ez itt egyszerre régi és egyszerre új.
1: deadmau5 nagyon nagy kedvenc előadóm, aki következik most egy régebbi trackjével, de nem az eredeti verzióban, ugyanis készült belőle egy Rinzenféle feldolgozás. Nekem nagyon tetszik, 2026-ban szerintem körülbelül így kell hozzányúlni egy dalhoz. Írjátok meg ti is a véleményeteket, ez a Third Is Mine Radio Show, és a Rádió 1.

0: Coldplay, Faithless, Bibi Rexha, New Religion, ezek mind-mind jönnek este 10 után, úgyhogy maradjatok mindenképpen.
1: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: The World is Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kínál menni.
1: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál. Július 22-26.

0: a jövő héten a Rádió Egyet, és nyerne páros napi jegyet a Debreceni Campus Fesztiválra.
1: Július 22-26. Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
4: És ez csak a kezdet.
2: Reklámot hallottak.
5: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: is Mine Radio Show starts now. The world
1: is mine. Elmúlt este 10. Hello mindenkinek! Imádni való zenék jönnek ebben a mai második összeállításban is. Hello Wilcox!
2: Ciao Geri, sziasztok! Köszöntök mindenkit, aki frissen csatlakozott. Szerencsére ki lehet mondani, hogy újra egyre több house zenét tudunk játszani, ugyanis hála jó Istennek nagyon-nagyon népszerű műfaj manapság. Egy olyan zenével fogom indítani az órát, aminek az előadója igenis a house-ból jött, Alex Kenji, és ez a vadonatúj track-e a Bambolé. Itt a Rádió 1.

0: Dizmáin Rádió Show vasárnap este Wilcox a lemezjátszóknál. A következő zene eredetie 1989-es.
1: Egy nagyon ízléses house feldolgozás iszonyatosan jól elkapta a vidám hangulatot és a house zenének megragadta mindazt a részét, amit nagyon-nagyon szeretünk. Block and Crown és a Pump Up the Jam itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban ezen.

0: Jukebox a lemezjátszói mögött. Na nézzük, hogy mi a most.
1: Minden szettemben vannak úgynevezett átvezető trackek, amiknek az a feladata, hogy kicsit segítsenek nekem megcsinálni a stílusváltást itt a rádió műsoron belül. Lehet érezni, hogy feszesítünk, és ez még csak a kezdet. Clooney-val és a Half Deep Are Your Dreams-el. Itt a rádió egyen a World is My Radio Show-ban. Let's go!
2: In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams? In the back of your mind, how deep are your dreams?

0: a fantasztikus közös zenéje volt az utolsó track Wilcoxnál ma este, itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Milyen lesz a jövő heted?
1: Szombaton Budapesten, illetve Tasson találkozhattok majd velem bulikban. Vigyázzatok magatokra, jók legyetek, sziasztok!
0: És ne menjetek sehová, már is jön Briklék!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is mine.

0: Remélem bírjátok még, van még egy óránk együtt, szokás szerint Bricklékkel zárjuk a hetet. Övé nálunk a következő egy óra. Hello Bricklék!
1: Szia Geri, szevasztok fiúk, lányok, pörgessük fel a vasárnap estét, indítsuk el a mixet. Érkezzen Joel Corey és a Galantis-tól a Stay a Little Longer itt a World is My Radio Show-ban a Rádió 1-en.

című zenéje. Az amerikai producer egy stílusos, magabiztos hangulatú tech house zenét hozott, ami a luxus életérzésről és a laza önbizalomról szól. Úgyhogy megyünk tovább, ez jön most itt a World Is My Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Shine Radio Show vasárnap este, Brick Lake a lemezjátszói mögött, és mára is hoztunk nektek egy csomó újdonságot. Jön megint egy!
1: Most érkezik Tame Impala Dracula című dalának Jenny Remix változata. Ez jön most itt a Verizmán Radio Showban a Rádió 1-en.

0: Jövünk éppen kifelé a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Brick Lake a lemezjátszóknál. Mit teszünk rá erre?
1: Jön a Medusa Don't Wanna Go Home című zenéje. Az olasz producer trió egy érzelmes house dala jelentkezik, amely a pillanat megéléséről és egy felejthetetlen éjszakáról szól. Ez jön most itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en.

0: Miklék, zseni voltál, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönöm, Geri, hogy itt láttam, legyetek rosszak, és vigyázzatok magatokra, sziasztok.
0: Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től.

0: Is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

vagy csak igazi mai sláger, megy a buli pedig folytatódik a World Is My Radio Show után is. Most, hogy kidiszkoztuk magunkat Dua Lipával, hozok egy olyan dalt, ami tényleg bármilyen napszakban jól esik, egy kis extra energia, egy kis extra lendület, hogyha mondjuk a reptéri fuvarokhoz kell, vagy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai kilométerekhez. Ray Dalton barátunkat hozom, egyenesen Amerikából, ez a Do It Again, de hozok aktuális kedvenceket is, Alex Kenji, Bumble, Bibi Rexha, New Religion, érdemes a Rádió 1-et tartani.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Bibi Rexa, Faithless kollaboráció. Jön a New Religion, ugye az 1995-ös klub himnuszt, az Insomnia újra gondolt változatáról van szó. Az alaphangulat elég hasonló, de a központi téma teljesen más. A Faithless dal a kínzó álmatlanságról, a belső démonokról szól. Ezzel szemben a Bibi Rexa dal, a New Religion, a zenéről, mint megváltásról, az éjszakai élet megéléséről, az újjászületésről a táncparketten. Hozom!

0: van a szív.
1: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egyá.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, olasz house a folytatásban. Alex Kendrit hozom, aki nem csak egy DJ, aki fellépni jár, de a háttérben nagyon komoly üzletember és zenei kurátor, két nagyon sikeres és neves digitális underground kiadó társalapító tulajdonosa. Olyan kiadókról beszélünk, amelyek százezres nagyságrendben értékesítenek trackeket a DJ-k első számú platformján, a Beatporton. Szóval üzletember.

A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy az éjszakai vezetéshez is. Augusztus közepéig tart az őzek üzekedése, az őzek násza. Július közepétől augusztus közepéig jellemzően, ugye ez azt jelenti, hogy az őzbak abszolút nem ismer veszélyt és beszűkült tudat állapottal. Hát partnert keres magának, árkombokron keresztül űzi a sutát, kiugorhat az útra. Úgyhogy legyünk résen, és hogyha van erre figyelmeztető tábla, azokon az útszakaszokon meg aztán tényleg pláne. Igazi mai slágerek szólnak a folytatásban is, köztük nagy klasszikusok a Rádió 1.

0: Maine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban pedig egy olyan előadó, akivel korábbi Rádió 1 születésnapi fesztiválon bulisztunk együtt, és egyébként a mai napig emlegetjük, hogy egy annyira vidám, annyira energikus DJ szettet rakott össze. Ő nem más, mint Joel Corey, a Gelentisztel és Izzy Pizuval közös dalát hozom. Egyébként, hogyha a YouTube-ba beírjuk, hogy Joel Corey exkluzív interjú Rádió 1, akkor meg lehet hallgatni ezt a beszélgetést. Annyira jó fej, srác, tényleg. Hozom már is.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, és egy Forma 1-es pilóta gyorsaságával már is beszágult Martin Garrix, és a terült esztemen jön majd a holland nagy díj, az utolsó, a 40. és ez tényleg az utolsó lesz, tehát kész, nem lesz többet Zandvoortban, és a záró ünnepsége Martin Garrix lesz a sztár felép, ezt már viszonylag régóta lehet tudni, augusztus 23-a a főfutam dátuma, és hát ahogy lemennek a versenyek, jön a búcsúsó, a korszak alkotó búcsúsó, ahol felép Martin Garrix is, és nem csak azért esett rá a választás, mert híres holland, de nagyon szereti a Forma 1-et, óriás rajongó, sőt, több pilótával szoros barátságot ápol. Például Max Verstappennel egy korosztály, illetve a McLaren brit pilótájával, Lando Norrisszal is nagyon jóba vannak. Martin Garrix, Butterflies, ezt hozom most.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelite. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.